Bartók Béla román népi táncait hallottuk a rádiózenekar előadásában, vezényelt Vajda Gergely. A darab 1915-ben készült zongorára, aztán elkészült a zenekari változat is. A dallamokat Bartók Erdélyben gyűjtötte. Kurtág György Korinda balladája következik, közreműködik Georgi Stojanov.

Țese, ano, țese, și mai țese, mai țese, și țese, și țese.

Kurtág György Kolinda balladáját hallottuk Georgi Stojanov szólójával. A Zeneakadémiai koncerten ezután Bartók Béla Falune című kompozíciója hangzott el. A mű a magyar falusi élet nyugodt, bensőséges hangulatát idézi fel, a darab visszafogott, lírai karakterű.

Bartók Béla Falun című zeneművét hallottuk. Az előadóknak igen érzékenyen kell megformálni a halk dinamikai árnyalatokat és a zenei íveket. Ez a mű is jól példázza Bartók népzene iránti szeretetét és modern zeneszerzői stílusát. Most Stravinsky Ebony koncertója szól.

Igor Stravinsky Ebony koncertóját Borbély Mihály és a Magyar Rádió zenekar adta elő, vezényelt Vajda Gergely. Bartók a Divertimentót Paul Zacher megrendelésére írta. Zacher Bázelben született és élt, ott is dolgozott, abban a városban, ahol Svájc Németországgal és Franciaországgal találkozik.

Bartók Béla divertimentója hangzott el a rádiózenekar előadásában Vajda Gergely vezényletével. A művet a megbízás készhez vétele után Bartók a svájci Zánemben néhány nap alatt befejezte 1939. augusztusában. Liszt Ferenctől következik a Hámor szonáta.

Liszt Ferenc Hámor szonátáját Lukács Geniuszász játszotta. A zene komoly filozófiai mondanivalót hordoz, olyan irodalmi művekkel állítható párhuzamba, mint Goethe Faustja, vagy akár Madács az ember tragédiája című remek műve. Mosonyi Mihály ünnepi zenéjét játssza most a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara.

Mosonyi Mihály ünnepi zenéjét a rádiózenekar adta elő Medvecki Ádám vezényletével. Mosonyit egyébként Brand Mihálynak hívták, és a Moson megyei Boldog Asszony falván született. Most pedig Vittorio Monti híres sárdását hallgatjuk meg, a Magyar Rádió részhúvos együttese játszik.

Vittorio Monti csárdását, a magyar részfúvós együttes adta elő. Én gyerekkoromban sokat hallgattam a Monti csárdást, és biztos voltam benne, hogy ez egy magyar vármegyéből, városból származó tánc. Nos, Vittorio Monti nem magyar, és nevével ez az egyetlen egy zenemű forrott igazán össze. 4 óra van.

A 453-as köhőjegyzékszámú G-dur zongora verseny Mozart egyik legjelentősebb bécsi koncertje, ami 1784-ben készült, amikor Mozart pályája csúcspontján állt. A zeneszerző ezt a versenyművet kiváló tanítványának Barbara Ployernek szánta, de a bemutatón Mozart is fellépett. A mű három tételből áll, az első tétel elegáns, derűs hangulatú, gazdag témákkal, ragyogó párbeszéddel a zongora és a zenekar között. A lassú tétel bensőséges, a koncert egyik legmeghatóbb része, a záró tétel pedig variációs formában íródott, játékos és nagyon szellemes karakterű.

Mozart G-dur koncertjét játszotta Ránki Dezső és a Liszt Ferenc kamarazenekarra. A finálé egyik témáját Mozart kedvenc seregéje megtanulta fütyülni, amiről a zeneszerző feljegyzést készített. A zongora szólam virtuóz, de sosem öncélú. Most Beethoven opusz 18-as G-dur kvartettje szól a Nocturnóban.

Beethoven Gédőrkvártettjét a Bartók vonós négyes játszotta. 1800-ban, mire ez a vonós négyes ciklus megjelent, Beethoven már elismert zeneszerző volt, aki olyan darabokat megírt, mint az első szimfónia, két zongora verseny, vagy számos kamara zenemű. Most Goldmark dala következik Georginához.

Gogymar Károly, Georginaos című dalát hallottuk Szőkefalvi Nagy Katalin és Reimann Magda előadásában. Vaszi Viktor vígjátéknyitányával folytatódik a notturnó. Vaszi Viktor egy időben Kolozsvárot volt az opera vezetője, aztán Szeged zenei életének mindenese lett.

Haszi Viktor 1931-ben írt vígjáték nyitányát játszotta a rádiózenekar Haszi Viktor vezényletével. Ő legendás alakja a magyar zenei életnek, ő volt például a szegedi szabadtéri zenei játékok egyik alapítója és lelke. Most Buxtehude egyik motettája Szóra Notturnóban.

Dietrich Buxtehude Jubilate Domino Omnis Terra című zeneművét Gavodi Zoltán, Szászvárosi Sándor, Nagy Zsuzsanna és a Sonora Hungarica Consort adta elő. Az orgona zene nagy alakja volt Buxtehude, Bach minden esetre példaképének tartotta őt. Most Dohnányi Ernőtől halljuk a Paszakáját.

Dohnányi Ernő Paszakája című művét Kovács Lóránt játszotta. Egy német kritikus írja, Dohnányi külsőleg megtagadja népi gyökerét, a tartását a német romantikától nyeri elsősorban Brahmstól, ám ez a stiláris kötöttség Dohnányinál nem jelenti az egyéniség hiányát. Haydntől következik az Ezüstúr trombita verseny.

József Haydn Ezdur trombita versenyét Geiger György és a rádiózenekar adta elő, vezényelt Ligeti András. Nemzeti ünnepünkhöz méltó békés és méltóság teljes reggelt, illetve napot kívánok minden hallgatónknak. Még továbbra is kínálunk szép zenéket, most például Josquin des Prez motettáját.

Zsocken di Prémotettáját a Banchieri-ének együttes adta elő Szabó Dénes irányításával. Csajkoszki a Vajda című szimfonikus balladája következik. Az Opus 78-as művet Csajkoszki elvezényelte, de dirigálás alatt rádöbbent, hogy egyáltalán nem tetszik neki ez a kompozíció. Állítólag a művészobában darabokra tépte a partitúrát.

Csajkovszki Vajda című szimfonikus balladáját játszotta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vásári Tamás irányításával. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánk ma Richard Heiberger opera báljából az Éjféli harangok részlet, amit Kelemen Barnabás és Kocsis Zoltán játszik. Mindenkinek nagyon szép ünnepet kíván a Nocturno csapata.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a program, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzijáték zárja az ünnepi eseményeket. Változik a közlekedés a fővárosban, több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásra kell készülni. Délelőtt a Dunapart közvetlen környezetét zárják le a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait. Ünnepi műsorfolyammal várja a nézőket mától a megújult közmédia. Az M1-en a hazai közélet, kultúra, tudomány és hagyományőrzés meghatározó személyiségei is megszólalnak majd. Híradót reggel 6-kor, délben, este 7:30-kor és 10 órakor láthatnak a nézők, az ünnepi adás házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám. Nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem Paksnál, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, vasárnap éjféltől megkezdődhet az alacsony vízállás miatt leállított blokkok visszakapcsolása, és a jövő hét közepétől ismét 2000 megawattot termel majd az atomerőmű. A kormány jövő év elejéig szeretné tisztázni a határon túli magyarságra vonatkozó támogatáspolitikát, mondta Kollai István, magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár Kolozsváron. A programokat átvilágítják és új alapokra helyezik. Hangsúlyozta, hogy a kettős állampolgárság és a szavazati jog megmaradnak, mert erről kompromisszum van Magyarországon. Az oroszok ismét ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet, 2 ember meghalt, 6 megsebesült. Vitalij Klitschko kijevi főpolgármester a Reutersnek azt mondta, hogy az éjszakai légicsapások a város 2 kerületét érték, több épület kigyulladt, de lakóházakat nem ért találat. Átlépte a 40 000 milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1000 milliárddal kevesebb volt a hiány, az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamat terheire is. Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry, Sussexi herceg és családja. A BBC úgy tudja, hogy a házaspár Londonon kívül telepszik le, és a gyerekeiket már be is iratták egy brit iskolába, ahol szeptembertől megkezdik tanulmányaikat. Az időjárásról: napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok,

0: várható, a Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló.
2: Liszt Ferenc művek szólnak az államalapítás délutánján. Először Király Csaba zongorázik, felcsendül többek között a Magyar Történelmi Arcképek sorozat. Majd a koronázási misét hallgathatják meg énekes szólisták a Magyar Rádió énekkara és szimfonikus zenekara előadásában. A karmester Pad Zoltán. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 12 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Szörényi Levente és Bródi János legendás rockoperája a Budapesti Operett Színház előadásában. Nem kérdem én, a pász ki volt! István a király. Szombaton 20 óra 15 perctől az M5 műsorán.
0: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat az államalapítás nemzeti ünnepének hajnalán, munkatársaim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is. A mikrofonnál ifján Bazsinka József. Mai műsorunkat felvételről hallják, ezért interjú, kinyerma és rejtvény nem lesz, izgalmas, színes zene viszont annál több. Elsőként hallgassák meg József Haydn numero 2-es D-dur Gordonka versenyének harmadik tételét. Bár Haydn osztrák volt, de az Eszterházi család szolgálatában eltöltött 3 évtized miatt erősen kapcsolódik Magyarországhoz, elképesztő szinten gazdagítva hazánk zenei életét. A finálé Perényi Miklós és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában csendül fel.

Joseph Haydn numero 2-es D-dur Gordonka versenyének harmadik Allegro tételét játszotta Perényi Miklós Gordonkán a Liszt Ferenc kamarazenekarral. Amikor Brahms 1885-ben Ignác Brüllel két zongorán eljátszotta barátainak készülő negyedik szimfóniáját, az első tétel után kínos csend támadt. Eduard Hanslick végül megszólalt, úgy érezte, mintha két rettenetesen okos ember verné el. A társaság nevetett, Brahms pedig tovább játszott. Most a szimfónia fináléja következik, Lehel György vezényletével, előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara.

Johannes Brahms 4. szimfóniájának 4. tételét játszotta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényelt Lehel György. Most hallgassák meg Johann Sebastian Bach 997-es BWV számú C-moll szvitjéből a 3., 4. és 5. tételt. Csáky András játszik gitáron.

0: Johann Sebastian Bach 997-es BWV számú C-moll szvittjéből a Saraband, a Jig és a Double hangzott el Csáki András előadásában. Fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 20-án, Szent István ünnepén, aki az első magyar királyunk volt, állam alapító. De augusztus 20-a az új kenyérnapja, a magyarok kenyere ünnepe és a búza és kenyérszentelés ünnepe is. Ma van egyébként Clairvaux-i Szent Bernát ünnepe, aki francia egyházi író, hittudós is volt. A budapesti sugárutat, az Andrássy utat pontosan 150 évvel ezelőtt adták át a forgalomnak, illetve a Szabadsághidat 1946. augusztus 20-án, tehát pontosan 80 évvel ezelőtt adták át, mikor újjáépítették. Ezen a napon született Jacopo Peri 465 évvel ezelőtt, az ő nevéhez fűződik a legkorábbi teljes egészében fennmaradt opera 1600-ból, az Euridice, illetve Joseph Strauss születésének 199. évfordulója is ma van, ő Johann Strauss fia volt, ifjabb Johann Strauss öccse. A mai napon született még Bogár István zeneszerző, ő már elhunyt, emlékezzünk rá, Isten éltesse Maxim Vengerov hegedűművészt, aki szintén a mai napon született 1974-ben. És ezen a napon hunyt el Johann Baptist Van Hall, Vujicic Tihamér, illetve Osváth Júlia szopránénekes. Most hallgassák meg Dohnányi Ernő egyfelvonásos vígoperájából, a Simona néniből a Nyitányt. Az Óbudai Danubia zenekar játszik, vezényel Héja Domonkos.

Tohnány Ernő Szimóna néni című nyitányát az Óbudai Danubia zenekar játszotta, vezényelt héjadomonkos. Ludwig van Beethoven opusz 10, numero 3-as D-dur szonátájának első tétele következik. Beethoven ezt a szonátát Anna Margarete von Browne grófnőnek ajánlotta. A Browne házaspár fontos támogatója volt a fiatal zeneszerzőnek, és egy korábbi ajánlásért, egy műért nem pénzt vagy ékszert, hanem egy lovat ajándékoztak neki. Fischer Anni játszik zongorán.

Ludwig van Beethoven opusz 10, numero 3-as D-dur szonátájának első tételét Fischer Anni játszott a zongorán. Most Georg Friedrich Händel Terpszikóra című műve hangzik el, előjáték az Il Pastor Fido című operához, de eredetileg nem tartozott a műhöz. A zeneszerző 1734-ben, 22 évvel az opera bemutatója után illesztette csak elé, hogy megmutathassa Londonnak a híres francia táncosnőt, Marie Sallyt. Nem véletlen a cím sem, Terpszikóra a görög mitológiában a tánc múzsája. A Capella Savaria játszik, vezényel Nicolas Meggegan.

Georg Friedrich Händel Terpszichore című művét hallották, amely előjáték az Il Pastor Fido című operához, a Capella Savaria karmestere Nicolas Meggegan volt. A most következő felvételen a MÁV szimfonikus zenekart halljuk, ami Bericai Gyula zeneszerző esetében különösen találó. A komponista civilben vasúti mérnök, sőt 1872-től a Magyar Királyi Államvasutak főmérnöke volt. 1886-ban nyugdíjba vonult, hogy teljesen a zenének élhessen, két évvel később pedig már a Zeneakadémián tanított zeneszerzést. Bericai Gyula Opus 38-as szerenádjának negyedik tételét a MÁV szimfonikus zenekar játssza Gál Tamás vezényletével.

Belicai Gyula szerenádjának negyedik tételét játszotta a MÁV szimfonikus zenekar Gál Tamás vezényletével. Most következzen Carl Philipp Emanuel Bach Ámol Gordonka versenyének második tétele, ez a versenymű három változatban is fennmaradt, billentyűs hangszerre, fuvolára és gordonkára, sokáig természetesnek vették, hogy a cselló variáció csak egy átirat, csak hogy éppen ebből maradt fenn, Carl Philipp Emanuel Bach saját kezű partitúrája, és a modern kritikai kiadás szerint jó eséllyel ez lehetett az eredeti forma is. Rómandita játszik Gordonkán az Anima Muzicé kamarazenekarral.

0: Károli Filip Emánuel Bach Ámol Gordonka versenyének második tételét játszotta Róman Ditta Gordonkán az Anima Muzicé kamarazenekarral.
1: Műsorajánló. Liszt Ferenc művek szólnak az államalapítás délutánján. Először Király Csaba zongorázik, felcsendül többek között a Magyar Történelmi Arcképek sorozat. Majd a koronázási misét hallgathatják meg énekes szólisták a Magyar Rádió énekkara és szimfonikus zenekara előadásában. A karmester Pad Zoltán. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 12 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat az államalapítás ünnepének reggelén, munkatársaim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter.

Péter nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Mai műsorunkat felvételről hallják, ezért interjú, kinyerma és rejtvény nem lesz, izgalmas színes zene viszont annál több. Folytassuk most a zenehallgatást Franz Schubert harmadik szimfóniájából a negyedik tétellel. A Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényli.

Franz Schubert harmadik szimfóniájának negyedik tételét a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában hallották, vezényelt Fischer Iván. Pachelbelt ma szinte mindenki a híres kánonról ismeri, pedig van egy érdekes kapcsolat közte és Bach között. Pachelbelt tanította Johann Sebastian Bach legidősebb bátyját, Johann Christophot. Amikor Bach 10 évesen árván maradt, éppen Johann Christoph vette magához, és tanította tovább. Vagyis Pachelbelt tudása a bátyán keresztül a fiatal Bachhoz is eljutott. Teleki Miklós most Pachelbel D-moll prelúdium, fúga és sakonját adja elő.

Johann Pachelbel D-moll preludium fúga és sekonyát Teleki Miklós játszotta. Mendelssohn mindössze 16 éves volt, amikor megírta az Ezdur oktettet. Ráadásul egy születésnapi ajándéknak szánta hegedű tanára és barátja Eduard Rietz számára, aki éppen 23 éves lett. Mendelssohn október 15-én fejezte be a művet, Rietz születésnapja pedig október 17-én volt. Az Andante és a Scherzo következik a kibővített partókvonós négyessel.

Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 20-as S-dur oktettjének második és harmadik tételét játszotta a kiegészített Bartók vonós négyes. Wolfgang Amadeus Mozart D-dur kürtversenyéből most a rondó csendül fel, amelyet régi barátjának József Lajtgép kürtösnek írt, és a kéziratban szinte végig kommentálta is a játékát, bíztatta, ugratta, időnként meglehetősen vaskos megjegyzésekkel. A rondót Mozart nem fejezte be teljesen, halála után tanítványa Franz Xaver Süssmayer készítette el a befejezést. Tarjáni Ferenc a szólista, a Győri Filharmonikus Zenekart Sándor János vezényli.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 412-es köhögjegyzékszámú D-dur kürtversenyéből a rondót játszotta Tarjáni Ferenc, a Győri Filharmonikus zenekarral vezényelt Sándor János.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Koldmark Károly Ki az életbe című műve a Georginák negyedik darabja. A cím tulajdonképpen dáliákat jelent, a Georgine a virág régi német elnevezése. Goldmark hat zongora darabjából most a negyediket, a Ki az életbe címűt halljuk. Hlavacsek Tihamér játszik zongorán.

Goldmar Károly Georginák című ciklusából a Ki az életbe címűt játszott a Hlavacsek Tihamér zongorán. Kert Maria von Weber a Bűvös vadász című operájából csendül most fel Max áriája az első felvonásból. A premier 1821-ben volt, és valódi berlini szenzáció volt. Az operát a Karl Friedrich Schinkel tervezte új Schauspielhausban játszották, alig 3 héttel az épület megnyitása után. És a siker olyan elementáris volt, hogy az este során több számot is meg kellett ismételni. Jonas Kaufmann hallják, a prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato vezényli.

Karl Maria von Weber a Bűvös Vadász című operájából Max áriáját Jonas Kaufmann énekelte, a prágai filharmonikus zenekar karmestere Marco Armiliato volt. Vivaldi és a fagott kapcsolata máig rejtély. A zeneszerző 39 fagott versenyt hagyott ránk, többet, mint szinte bárki más, mégsem tudjuk biztosan, kinek szánta ezt a hatalmas és igen virtuóz repertoárt. A most következő 86-os Triumf jegyzékszámú szonátában is fontos szerepet kap a fagott, ifjabb Hara Lászlót és a magyar barokk triót hallják.

Antonio Vivaldi 86-os Riom jegyzékszámú Ámol szonátáját ifjabb Harha László játszotta fagotton a magyar barokk trióval. Amikor Mosonyi Mihály numero 1-es D-dur szimfóniája az 1840-es évek elején megszületett, szerzőjét még Mihály Brandnak hívták. Csak 1859-ben magyarosította a nevét Mosonyi Mihályra Moson vármegye után, ezzel is jelezve egyre erősebb kötődését a magyar nemzeti zenéhez. Korai szimfóniája tehát még jóval a fordulat előtt készült. A Scherzo következik, előadja a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Robert Stankowski.

0: Mosonyi Mihály, numero 1-es D-dur szimfóniájának harmadik szkercó tételét hallották a Szlovák Rádió szimfonikus zenekarától, vezényelt Robert Stankowski.
1: Műsorajánló. Liszt Ferenc művek szólnak az államalapítás délutánján. Először Király Csaba zongorázik, felcsendül többek között a Magyar Történelmi Arcképek sorozat. Majd a koronázási misét hallgathatják meg énekes szólisták a Magyar Rádió énekkara és szimfonikus zenekara előadásában. A karmester Pad Zoltán. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 12 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Mai műsorunkat felvételről hallják, ezért interjú, kinyárma és rejtvény nem lesz. Izgalmas, színes zene viszont annál több. A zenehallgatást Joseph Haydn F-dur triójával folytatjuk, az első tételt játssza a Szeged Klasszik trió, Varga Laura fuvolán, Bizsolyi Lívia fagotton, Klemnicki György zongorán.

József Haydn F-dur triójának első tételét hallották a Szeged Klasszik Trió előadásában, Varga Laura fuvolán, Vizsoyi Lívia fagotton, Klebnicki György zongorán játszott. Farkas Ferenc nem csak zeneszerzőként, hanem tanárként is külön fejezete a magyar zenetörténetnek, növendékei között van Ligeti György, Kurták György, Petrovics Emil és Szokolai Sándor. A most következő koncertinót évtizedeken át csiszolta, 1937-ben született meg a darab, 1956-ban átdolgozta, 1994-ben pedig elkészítette a vonószenekari változatot. Most a Koncertó Budapest szimfonikus zenekar szólistája Felletár Melinda, hárfaművész, a karmester Drahos Béla.

Farkas Ferenc Koncertino Hárfára és Vonul Zenekarra című művének harmadik tételét játszotta Felletár Melinda Hárfán, a Koncertó Budapest Szimfonikus Zenekart Drahos Béla vezényelte. Beethoven Eroika szimfóniája címlapján ma is látszik a szerző politikai csalódásának nyoma. Eredetileg Bonaparte nevét írta rá, de amikor Napóleon császárrá koronáztatta magát, olyan erővel radírozta ki a nevet, hogy kiukadt a papír. A történet tehát nem csak legenda, hanem maga a kézirat is őrzi ennek nyomát. A harmadik szimfónia harmadik tételét, a Scherzót Ferencsik János dirigálja a Magyar Állami Hangversenyzenekar élén.

Ludwig van Beethoven harmadik Eroika szimfóniájának Scherzo tételét játszotta a Magyar Állami Hangverseny zenekar Ferencsik János vezényletével. A francia barokk most magyar részfúvós köntösben érkezik. Bois-Mortier már a 18. században szokatlanul modern üzleti modellt választott, 1724-ben királyi privilégiumot kapott saját művei kiadására, és mecénás helyett lényegében a Kotta kiadásaiból élt. Fúvol a kvintettjéből Ott Rezső készített átiratot az In Medias Res Quintet számára, akik most az első tételt játsszák.

József Bodin de Beaumortier Esmol Fúvola kvintettjének első tételét játszotta az In Medias Res Quintet Otrezső átdolgozásában. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön különösen is helyén való Erkel Ferenc zenéjét hallgatni. Egy érdekesség a Hunyadi László című operához, Mária híres kabalettája még nem szerepelt az 1844-es ősbemutatón. Erkel később illesztette az operába, akárcsak több olyan részletet, amelyet ma már elválaszthatatlannak érzünk a műtől. Mária kabalettáját Gyurkovics Mária énekli, Komor Vilmos vezényel a Magyar Állami Operaház zenekara játszik.

0: Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából Mária kabalettáját Gyurkovics Mária énekelte, a Magyar Állami Operaház zenekar karmestere Komor Vilmos volt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Anton Zimmermann Ez-dur szimfóniájának harmadik és negyedik tétele következik most a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral, akiket Bali János vezényel. Magyar vonatkozás, hogy Anton Zimmermann élete nagy részét Pozsonyban, a Magyar Királyság akkori fővárosában töltötte, és Batthyány József herceg prímás udvari zeneszerzője is volt.

Anton Zimmermann Ezdur szimfóniájának menüett és finálé tételét játszotta a gödöllői szimfonikus zenekar Bali János vezényletével. Isaac Albanese Granadáját ma annyira természetesen halljuk gitáron, hogy könnyű elfelejteni, eredetileg zongoradarab. A teljes Suite Española zongorára készült, és Spanyolország különböző vidékeit idézi meg. Most magyar művész Csáky András előadásában halljuk a Granadát.

Isaac Albeniz spanyol szvittjéből a Granadát játszotta a Csáki András gitárom. Johann Nepomuk Hummel életének is van egy magyar vonatkozása, Pozsonyban született, amikor a város még a magyar királysághoz tartozott. 1804-ben pedig az Eszterháziak szolgálatába állt Kismartonban. Az Evlúr fagott verseny 1805-ből való, tehát éppen ezekből az eszterházi évekből. Janota Gábor fagottozik, a Liszt-Ferenc kamarazenekar hangversenymestere Rolla János.

Johann Nepomuk Hummel F-dur fagott versenyének harmadik tételét Janota Gábor játszotta fagotton a Liszt Ferenc kamarazenekarral, a hangversenymester Rolla János volt. Bach hat cselló szvittjének saját kezű partitúrája elveszett. Az egyik legfontosabb fennmaradt forrás felesége Anna Magdalena Bach kézzel írt másolata. A C-dur szvittből most két tánctételt hallunk egy világszerte jegyzett magyar muzsikustól, Várdai Istvántól. A Sarabande és a Burri 1-2 hangzik el.

0: Johann Sebastian Bach harmadik C-dur szóló szvittjének Szeravand és Burré 1-2 tételét játszotta Várdai István Gordonkán. Kedves hallgatóink, adásunk végén a szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. 9 óra.
1: Műsorajánló.

0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, augusztus 20-a csütörtök délelőttjén, Bece Szilvia vagyok. A mai műsort Ignác József Pleyel zenéjével kezdjük. Hallgassuk a C-dur Gordonka verseny első tételét, a szólista Szabó Péter és mellette az Erdődi Kamarazenekar játszik, a hangversenymester Szefcsik Zsolt.

Ignaz Joseph Pleyel figyelemreméltó klasszikus cselló versenyeket írt, amelyek közül a leghíresebb az 1788-89 körül komponált C-dur darab, és egy másik C-dur versenymű is van, amelyet 1797-ben írt a zeneszerző. Ezek a vidám, elegáns művek a szerző mestere Joseph Haydn stílusát tükrözik. A két C-dur darab közül a korábbi 1788-89 körül írt cselló verseny első tételét hallottuk Szabó Péter és az Erdődi Kamarazenekar előadásában. Most következzék egy Domenico Scarlatti szonáta, a Longo jegyzékben 142-es S-dur darab, Falvai Sándor zongorázik.

Domenico Scarlatti, a Longo jegyzékben 142-es jegyzékszámú Ezdur szonátáját hallottuk, Falvai Sándor zongorázott. Négy Mephisto keringőt ismerünk Liszt Ferenc életművében, amelyeket 1859 és 85 között írt a zeneszerző. Az első darab eredetileg zenekari mű, amelyből szóló zongora változat is készült, és hasonló a második is, ugyancsak zenekari darabként indult, és ugyancsak van zongora átirata. Ez az elsőnél sötétebb, hevesebb hangvételű darab, és egy kicsit modernebb is. Aztán a harmadikat halála előtt 3 évvel, 1883-ban írta Liszt szóló zongorára, ennek a műnek egyszerre rejtélyes és harmonikus a hangulata. És van egy negyedik is, ami Liszt halála miatt befejezetlenül maradt. A négy darab közül a leghíresebb, az első Mephisto keringő, ezt hallgatjuk most, a zenekari eredeti változatban, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Jó Árpád vezényli.

0: Liszt Ferenc első Mephisztó keringőjét hallottuk, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Jó Árpád vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Következzék most Carl Philipp Emanuel Bach ezdur csembaló versenyének első tétele, Spányi Miklós és a Concerto Armonico játszik.

Ezt a gyönyörű, késő barokk és korai klasszicizmus elemeket ötvöző átmeneti stílusú billentyűs versenyművet 1734-ben Lipcsében írta Carl-Philipp Emanuel Bach, aztán 1743-ban Berlinben még dolgozott rajta, és így érte el a darab a végleges formáját. Bach Ezdur csembaló versenyéből a nyitótételt hallgattuk, Spányi Miklós és a Concerto Armonico játszott. A folytatásban Rost Andrea énekel, előadásában Puccini Bohém élet című operájának második felvonásából hallgatjuk Müzetkeringőjét, a Royal Philharmonikus zenekart Charles Mackerras vezényli.

Giacomo Puccini Bohém élet című operájának második felvonásából hallottuk Müzet keringőjét, Rost Andrea énekelt, a Royal Philharmonikus zenekart Charles Mackerras vezényelte. Az 1818-19-es időszakban Franz Schubert a szonáta formával foglalkozott igen intenzíven. Ennek egyik eredménye lett a 664-es jegyzékszámú A-dur zongoradarab, amit valószínűleg 1819 nyarán írt, tehát nagyjából egy időben a Pisztrán kötössel. Ebből a szonátából is valamiféle nyugodt tavaszias hangulat árad. Hallgassuk a harmadik Allegro tételt a 664-es jegyzékszámú A-dur szonátából, Schiff András zongorázik.

Schubert 664-es jegyzékszámú A-dur szonátájának harmadik tételét Schiff András játszotta. Most az oboa kap főszerepet, Alessandro Marcello D-moll oboa versenyéből az első két tételt hallgatjuk, Kis József és az Erkel Ferenc kamarazenekar felvételén.

0: Az első Andante spiccato és a második Adagio tétel szólt Alessandro Marcello D-moll obol versenyéből. Kis József és az Erkel Ferenc kamarazenekar játszott.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy gyönyörű fantázia első tételével folytatjuk a muzsikáló délelőttöt. Ez lesz Robert Schumann opusz 17-es C-dur fantáziájának nyitótétele. Várjon Dénes játszik.

Schumann az Opus 17-es C-dur fantáziát eredetileg Beethoven szonátaként akarta kiadni, Romok, trófeák, pálmaágak, nagy szonáta alcímmel. Végül valamiért elvetette ezt a tervet, de a fantázia hatalmas szerkezetét megőrizte. 1838. márciusában menyasszonyának Clara Wiecknek írt levelében az első tételt talán a leglelkesebb zenének nevezte, amit valaha írt. Ezt a tételt hallottuk a műből, Várjon Dénes zongorázott. Most következzék Henry Purcell G-moll sakonja, a budapesti vonósok felvétele szól.

Harry Purcell gémorsakonyát a budapesti vonósok előadásában hallottuk, most pedig Perényi Miklós és Kocsis Zoltán felvétele következik. Niccolò Paganini eredetileg hegedűre és zongorára írt, most pedig Gordonkán és zongorán megszólaló Moto Perpetuo című művét halljuk.

Niccolò Paganini Moto Perpetuo című darabját hallottuk. Perényi Miklós Gordonkán, Kocsis Zoltán zongorán játszott. Svéd Sándor gyönyörű hangját hallgatjuk most, aki érdekes módon nem szívesen hallgatta saját lemezfelvételeit. Egy interjúban azt mondta Abodi Béla író zenekritikusnak, hogy vagy olyan rossz vagyok rajtuk, hogy hallgatni nem lehet őket, vagy pedig irigykednem kell, hogy így is tudtam 40 éve. Abodi Béla szerint azonban végig úgy tudott énekelni. És egyet is érthetünk Abodi véleményével. Hallgassuk most Wolfram versenydalát Wagner Tannhäuser című operájának második felvonásából. Svéd Sándor énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Komor Vilmos vezényli.

0: Wolfram versenydalát hallgattuk Wagner Tannhäuser című operájának második felvonásából. Svéd Sándor énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Komor Vilmos vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Következzék most Mozart 371-es köhelyjegyzékszámú Ezdur rondója. Gál László és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik. Kocsis Zoltán vezényel.

Mozart 371-es köhögjegyzékszámú S-dur rondóját Gál László kürtszólójával hallottuk, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényelte. Edvard Grieg a norvég népzenét felhasználva alakította ki saját, népies hangulatú skandináv zenei nyelvét. Az Opus 72-es Norvég parasztáncok sorozat 1903-ban jelent meg először, és a zeneszerző ehhez Johan Halvorsen gyűjtéséből válogatta a táncokat. Hallgassunk részleteket ebből a műből, Fülei Balázs zongorázik.

Edvard Grieg Norvég parasztáncok című művéből a harmadik és ötödik darabot hallottuk, Fülei Balázs zongorázott. Georg Friedrich Händel 1718-ban kezdte írni Eszter című oratóriumát. A hat jelenetből álló libretto alapja Thomas Brereton Eszter, avagy a Hit diadala című tragédiája, Brereton darabjának pedig Jean Racine Eszter című tragédiája adta az alapot. Kutatók szerint Händel oratóriumát legkésőbb 1720-ban zárt körű előadáson mutatták be, aztán 1732 elején is volt egy előadása. Talán éppen ez utóbbi inspirálta Händelt, hogy még egy kicsit dolgozzon a darabon, és aztán ez is elkészült végleges formájában. Händel Eszter oratóriumából hallgatunk most egy áriát, Mark Padmore előadásában, az English Concertet Andrew Mansi vezényli.

Handel Eszter című oratóriumának áriáját Mark Padmore énekelte, az English Concert játszott, Andrew Menzi vezényelt. Szóljon most Beethoven zenéje, az 5. szimfónia 3. és 4. tételét halljuk, a Verbier Fesztivál kamarazenekarát Takács Nagy Gábor vezényli.

0: Beethoven 5. szimfóniájából hallottuk a 3. Scherzo és a 4. Allegro tételt, a Verbier Fesztivál kamarazenekarát Takács Nagy Gábor vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Weiner Leó zenéjével folytatjuk a műsort, az Opus 4-es első Es-dur vonos 4-es nyitótételét az Auer vonos 4-es játssza.

A 21 éves Schweiner Leo zenéjét hallottuk. 1906-ban készült az első Es-dur vonós négyes, és nagy sikert aratott. A darab első tételét az Auer vonós négyes játszotta. Schweiner Leo zenéje 1906-ban íródott, és most visszautazunk az időben egészen 1767-ig. Salzburgban ebben az évben írta a leghíresebb szerenádját Michael Haydn, és ennek a szerenádnak hetedik tétele következik most. A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Sándor János vezényli.

Michael Haydn szerenádjának hetedik fináléétételét a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarától hallottuk, Sándor János vezényelt. A Doppler fivérek közül Ferenc zenéje következik most. A két Európa-szerte koncertező fivér 1838-ban került a Budapesti Német Színház zenekarába. Ferenc ekkor volt 17 éves, és egy évvel később már a színház első fuvolistája volt. Három évvel később a két testvér a Nemzeti Színház zenekarában játszott, és itt Ferenc öt operáját is nagy sikerrel mutatták be. De most maradjunk a fuvolánál, hiszen mégiscsak saját hangszerükre írt a két fivér a legszívesebben. Szóljon Doppler Ferenc opusz 36-os magyar motívumokra alkotott duettinója, Berényi Bea és Dracsai Ákos fuvolázik, Révész László zongorázik.

Doppler Ferenc Opus 36-os Duettino Magyar Motívumokra című művét Berényi Bea és Dracsai Ákos fuvolán Révész László zongorán játszotta. Most pedig hallgassuk a harmadik tételt Bach 1051-es jegyzékszámú 6. Brandenburgi versenyéből, a Liszt Ferenc kamarazenekar felvétele szól.

0: Bach 1051-es jegyzékszámú 6. brandenburgi versenyének 3. tételét hallottuk, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel a felvétellel ér véget, kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, mára minden jót kívánunk, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
3: Köszöntöm az Összhang hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Várgedő Anna. Kolostori csend, átimádkozott terek, találkozások, és természetesen számos koncert. Idén is megnyitja kapuit az Arcus Temporum Fesztivál, amelynek immár 22. alkalommal ad otthont a Pannonhalmi Bencés főapátság. A rendezvénysorozat, amelyen Johann Sebastian Bach és Kurták György életműve találkozik, augusztus 21-e és 23-a között várja mindazokat, akik elmélyülésre, kapcsolódásra és kulturális élményekre vágynak. Vendégem lesz Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője, de előbb Dejcsics Konrád atyával, az Arcus Temporum igazgatójával beszélgetek arról, hogy hogyan és miért lett az idei fesztivál hívószava az iskola.
4: Az iskoláról mindenkinek van valamilyen tapasztalata és elképzelése is arról, hogy milyennek kell lenni, sőt érintettsége, hiszen vagy ő maga, vagy gyerekei, unokái biztosan járnak iskolába. Másrészt olyan témákat próbálunk választani, amelyek a bencés közösség életéhez is kötődnek, és valamilyen spirituális jelentésük, töltetük is van. Szent Benedek azt mondja a monostorról, hogy ez az Úr szolgálatának iskolája. És nagyon izgalmas, hogy ennek milyen következményei vannak, hiszen ezek szerint a szerzetesek mindannyian olyan emberek, akik befogadó attitűddel kell, hogy rendelkezzenek, és egy életen át tanulnak. Másrészt a testvéri közösséget is meghatározza ez, hiszen ha mindannyian tanulók vagyunk az Úr szolgálatának iskolájában, akkor a közöttünk lévő kapcsolatok is horizontálisak és bizalmon alapulóak. Ez a bencés elképzelés azért is aktuális, mert 2029-ben ünnepeljük majd a Regulának az 1500-as születési évfordulóját, szóval 1500 évvel ezelőtt írta Benedek és hozta létre az első monostorát Monte Cassinon, és az Úr szolgálatának iskolája motto mentén mi most egy 3 éves készületben is vagyunk. Az első év az iskola, második év a hivatás, a harmadik év pedig a szolgálat, és ezért egy ilyen motivumrendszerben gondolkodunk és készülünk. Rögtön a fesztiválnak a első rendezvénye az ugyancsak két nagy alaknak, Kornis Péternek és Várszegi Asztrik Emeritus főapátnak a beszélgetése lesz, akik így a saját élettapasztalatukból tudnak visszatekinteni, és számtalan ilyen iskola konnotációt veszünk majd észre a fesztiválban.
3: Ezen az eseménysorozaton több művészeti ág is megjelenik. A zene mellett szerepet kap az irodalom, a képzőművészet, sőt a performance is. Pontosan milyen programok várják idén az érdeklődőket, és hogyan kapcsolódnak ezek az egyes programok az iskola fogalmához?
4: 4 pillére van valóban a fesztiválnak. Ahogy említette, a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás. Talán ez egy ilyen 2016 óta világosan kikristályosodott struktúra. Az irodalomban ugyancsak iskoláról lesz szó. Eszterházy Péternek a halálának a 10. évfordulójára emlékezünk, és egy felolvasó színházi előadásban Bánfalvi Eszter és Mácsai Pál idézi meg Eszterházy szövegeit, a Hasnyálmirigynaplót, és azon keresztül egyébként a meghatározó nagy műveknek motivumait hallgatjuk meg. Illetőleg van Eszterházy Péternek egy nagyon-nagyon nagy ismerője, barátja, akinek a munkássága is összefonódik Péterével, pedig Parti Nagy Lajos, és Parti Nagy Lajossal Bazsányi Sándor fog beszélgetni a fesztiválnak a 2. napján, ugyancsak iskoláról, Péterről és nagyon sok más érdekes dologról. Ha az iskolánál tartunk, a képzőművészet is e köré épül. A főapátság fontosnak tartja, hogy a kortárs képzőművészettel egy aktív párbeszédben legyünk. Minden évben van egy időszaki kiállításunk, idén természetesen az iskoláról szól ez is. K. Horváth Zsolt kurátori munkájával Iskola a láthatáron címmel hoztunk létre egy kiállítást, amelyen 5 fiatal művész vagy alkotópáros hozott létre, és reflektál az iskola témájára. Illetőleg, ahogy említette, sor kerül egy performance-ra is, Mélyi József kurátor hozza létre fiatal alkotókkal a Képzőművészeti Egyetemnek és a Színház és Filmművészeti Egyetemnek mostani hallgatóival, illetőleg nem olyan régen végzett hallgatóival. Azért fontos ez a performance, mert ott helyben jön létre egy alkotótábori munka után, ők 3 napig dolgoznak a főapátságban, és a performance jellegből adódóan nem csak ott születik az alkotás, hanem a közönség aktívan részesévé válik, vagy nehezen vonja ki magát a hatása alól.
3: Johann Sebastian Bach Actus Tragicus kantátájának bevezetőjét most Kurták György átiratában hallják. A felvételen a fesztiválon is közreműködő Várjon Dénes és Simon Izabella zongorázik.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach 106. kantátájának egy részlete. Kurták György átíratát Várjon Dénes és Simon Izabella játszotta. Mai témánk az Arcus Temporum Fesztivál, amely a Pannonhalmi Bencés főapátság legkülönbözőbb, a látogatók elől általában részben elzárt tereiben zajlik. A részleteket Dejcsics Konrád, a fesztivál igazgatója mondja el.
1: A fesztivál nyitókoncertje és zárókoncertje a Pannonhalmi Szent Márton Bazilikában lesz, ugye ez egy 800 éves épület, nagyon különleges atmoszférája van. A másik ilyen spirituális hely valóban a Boldogasszony kápolna, ahol ugyancsak két koncertre kerül majd sor, és van egy kiváló akusztikájú koncerttermünk a gimnázium épületében, és nagyon örülök, hogy nem csak azért, mert koncertterem, hanem azért is, mert az iskola éve van, szerepel a koncerthelyszínek között. De egyéb programokon is bejárjuk a főapátságot. Van egy Arcus baráti kör, és annak a tagjai számára lesz egy vezetés, egy beszélgetés. A látogatók elől egyébként nagyon elzárt térben, a szerzetes közösség ebédlőjében. Illetőleg az iskola éve miatt a Bencés gimnáziumnak a diákkápolnájában, amely egyébként a kortárs építészetnek egy remeke. Na ott is két programra is sor kerül. Váli Dezsőnek van egy keresztútja, ez egy kortárs, nagyon különleges képzőművészeti alkotás, illetőleg ott van egy svéd szobaorgona, úgyhogy ott is sor kerül majd egy programra. Illetőleg van az orgonatúra, ahol orgonákkal és ugyancsak kortárs művekkel foglalkozunk, Kis Zsolt, Erdődi Orsolya és Jó Magam vezetésével.
0: A művészetek mellett az Arcus Temporumnak hangsúlyos eleme a spiritualitás. Mire számíthat az, aki a lelki élményekre is nyitottan érkezik?
1: A fesztiválnak a vázát a szerzetes közösség imaórái adják. Reggel 6-kor, 1 órakor, aztán délután 6 órakor minden imaórára várjuk a hozzánk érkező vendégeket. A vasárnapi 10 órás konventmise is meghívásként szerepel a vendégek számára. Másrészt vannak olyan különleges terek, ahova még el lehet menni, és ahol így a spirituális programokat tartjuk. Ilyen az Arborétum, egy fiatal szerzetes márkatya a labirintusban vezet majd meditációt, illetőleg labirintusjárást. És végül, ugyancsak az iskola évéhez kapcsolódóan, lesz az Én iskolám címmel egy program, ahol Hortobágyi Ciril főapát, Juhász Laci Albin, a Bencés gimnázium igazgatója, és Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási főtanácsadója beszélget iskolatapasztalatokról, spiritualitásról, illetőleg az iskola jövőjéről.
0: Ön éppen 10 éve igazgatja ezt a fesztivált, ez a formálás mellett bizonyára formálódással is jár. Önt mire tanította meg az Arcus Temporum?
1: Nagyon sok találkozásban van részem, és hogy ennek a fesztiválnak nagyon sajátos vonása az, hogy hát a monostor falai között, hogy a várfalon belül, az nem egy hatalmas terület történik, ahol a fesztivál programok mellett nagyon erős az a tapasztalat, hogy találkozunk egymással, beszélgetünk egymással. Ez egy nagyon emberközeli fesztivál, mert fesztivál vendégek, művészek, önkéntesek, szerzetesek elkerülhetetlenül találkoznak egymással, és óriási nyitottság van az emberekben, azaz, hogy nagyon-nagyon sok személyes találkozásra, beszélgetésre, mosolyra kerül sor, ez szerintem nagyon meghatározó. A másik pedig, hogy hatalmas tetvágy van a fiatalokban, ugye fiatal művészek is lépnek fel, Noa Hendrix, Berec Mihály, Oszrosics Éva, és sokan mások, de van nekünk egy önkéntes csapatunk, amely gimnazistákból és egyetemistákból szerveződik, és nagyon jó látni azt, hogy a szervezői csapatban ezek az önkéntes fiatalok mennyi új ötletet, személyes elkötelezettséget hoznak. Ebből mindannyian valóban inspirálódunk és tanulunk is.
0: Az Arcus Temporumon is felcsendül majd Johann Sebastian Bach a Fuga művészete című műve. Ebből hallunk most egy részletet a Keller Quartet előadásában.

0: Johann Sebastian Bach a Fúga művészete című ciklusából szólt az első kontrapunktusz. Előadta a Keller vonós négyes. Kurtág és Bach művészete találkozik az idei Arcus Temporum Fesztiválon Pannonhalmán. A fesztivál művészeti vezetője Keller András. Vele beszélgetek arról, hogy hogyan kapcsolódik a két életmű egymáshoz és az iskola fogalmához.
1: 30-valahány évvel ezelőtt a Keller Quartet volt az első, aki összekomponálta Bach fuga művészetével Kurtág György vonós négyesre írott zenéit. Egy olyan sikeres dolog lett ebből, hogy sok száz koncerten adtuk elő ezeket a programokat, mindig egy kicsit változtatva, csiszolgatva rajta. Azóta világszerte elterjedt ez a metódus, úgyhogy én nagyon örülök, hogy az egyik úttörője lehettem ennek a jelenségnek. Ha nagyon röviden akarnánk valami fajta úgynevezett meghatározást mondani erről, akkor azt mondhatjuk, hogy Bach egy kicsit jobban a struktúráján keresztül, Kurtág pedig a rendkívül erős érzelmi szálokon keresztül ragadja meg a közönséget is, meg hát a zenészeket, és ezek, amikor együtt találkoznak, olyan csodálatosan lélegeznek, élnek együtt, hogy minden alkalommal attól függetlenül, hogy éppen melyik Bach vagy Kurtág mű kis miniatűrt részletet adunk elő, valahogy állandóan életre tudnak kelni, és egymást megtermékenyíteni, és ez annyira fantasztikus szerintem, hogy ez egy ilyen végtelen történet.
0: Bevett gyakorlat két szerző életművét állítani párhuzamba az Arcus Temporumon. Miért működik jól ez a koncepció? Mi az előnye?
1: Az volt az alap elképzelés, amit annak idején létrehoztunk, hogy egy jelenkorunkban élő zeneszerző egy múltbeli nagy komponistával találkozik, és egymást inspirálják, tükröt nyújtanak, mindenféle kapcsolódás történik így a két szerző között, és ebben maga ez a tér, a pannonhalmi monostornak a terei egészen egyedülálló kapocs, és egy ilyen átviteli erő, ami nem csak egy erő, hanem egy fantasztikus sugárzás, ami szerintem különleges módon tudja ezeket élővé tenni. Tehát ezt nehéz szavakban, mert pont ez a lényege, hogy oda kell menni és részesévé válni ennek az élménynek. Tehát ez az alapja. Aztán olyan is volt, hogy persze nem élő szerző találkozott egy másik nem élővel, csak nagy időbeli különbség volt a kettő között, de voltak éppen már ez is mindegy. Szerintem két kortárs zeneszerző, ha találkozik Pannonhalmán, pontosan a pannonhalmi apátság közegétől és az ott cirkuláló szellemiségtől fogva, ez a kapcsolat már bárki között létrehozza azt a szellemi teret, ami szerintem különlegessé teszi ezt a fesztivált.
0: Az idei fesztivál hívószava az iskola. Hogyan kapcsolható ez a fogalom a két szerző életművéhez?
1: Számomra nagyon egyszerű. Én 50 éve vagyok Kurtág tanítványa, és maradok, amíg élek. Úgyhogy ez nekem egy mindennapi suli. Akkor is tanít engem, ha nem találkozunk, akár valahogy évekig, de nincs olyan nap az én életemben, hogy valahol, valamivel engem ne tanítana. Úgyhogy ez nekem talán a legtermészetesebb. Azon kívül egy zenész számára minden nap egy zenesuli, szerintem. Vagy akinek nem, annak el kéne gondolkodnia a dolgokon. Tehát ilyen értelemben ez szerintem a legtermészetesebben tud kapcsolódni a Pannonhalma idei tematikájához, meg hát Bachot játszani egy életen át tanuljuk, és örülünk, ha csak pici lépésekkel közelebb tudunk hozzákerülni, úgyhogy egy zenész számára nincs természetesebb, mint az, hogy mi állandóan suliba járunk.
0: A következőkben Kurtág György Opusz 4-es 8 duójából idézünk. Keller András hegedül, Szalai András játszik cimbalmon.

0: Kurták György 8 duó című sorozatából hallhattak részleteket. Ez a mű is elhangzik majd az Arcus Temporumon Keller András és Szalai András előadásában. És hogy még mi minden, arról Keller András a fesztivál művészeti vezetője beszél.
1: Inkább a kamara jelleg fog dominálni. A nyitó koncerten Kurták György Jelekjátékok üzenetek című végtelen számú ciklusából, ami sok száz zeneműre rúg ma már az évtizedek alatt. Ebből lesznek szólódarabok, azon kívül Bachnak az egyik legjelentősebb műve, a fuga művészetéből hangoznak el részletek, de közben mindig Kurták darabok társaságában, és lesz egy rendkívüli tehetségnek a bemutatkozása Pannonhalmán. Noah Hendrixről beszélek, aki a tavalyi virtuózokban tűnt föl, és azt gondoltam, hogy szép lenne a fesztiválon, hogyha mint egy stafétaként ő, ez a 11 éves hölgy venne át ezt a bizonyos Kurták jelenséget, vagy világot, és ő indítaná a fesztivált. Tehát ő a fesztivál első koncertjén is szerepelni fog, majd egy jelentős kamara művében Kurtáknak a szombatesti koncerten lesz a Bagatellek című darab, amiben ő is fog zongorázni. Szombaton lesz egy Omázsa Márta Kurták koncert, amin Várjon Dénes és Simon Izabella adja elő Bach átiratait Kurtágnak, és ezután lesz egy különleges koncert Lukács Miklós és a Concerto Vince, ahol Kurták egyik legelső nagy opusza, a Fúvós Ötös lesz a koncert centrumában. Szombat délelőtt lesz Kurták egyik legnagyobb műve, aminek, hát bocsánat, de én voltam a bemutatója annak idején, és most egy fiatal művész párosnak adom át ezt a stafétát. Kerem Moceri és József Pulya fogja előadni délelőtt a Kafka fragmentét, ami Kurták Györgynek a legnagyobb dalciklusa. Én is dolgoztam velük, Gyuri bácsi is dolgozott, egy nagyszerű előadó páros lesz, és én nagyon boldog vagyok, hogy részt tudnak venni a fesztiválon. Vasárnap délelőtt lesz Bachnak az egyik legnagyobb műve, és pedig a Goldberg variációk, amit Berecz Mihály fog előadni. Azt gondolom, hogy a fesztivál programjában, hogy meg tud valósulni a fuga művészete és a Goldberg variációk, és emellett még egyéb Bach művek, ez egy szép keretet ad, és az árókoncerten lesz még két jelentős Kurták dalciklus, a Lichtenberg dalok, amit Maria Huszman szoprán énekesnő fog előadni Nick de Groot társaságában, aki egy nagyszerű bőgős. Emellett lesz a jelenetek egy regényből, ami szintén egy nagy Kurták mű. Lesz két versenymű, Bach versenymű keretezi ezt az áró koncertet, a D-moll kettős verseny, amit Környei Zsófia társaságában adok elő, és a program zárószáma lesz Bach D-dur zongora versenye Várjon Dénessel a főszerepben.
0: Persze ez fikció, de azért kíváncsi vagyok. Ön szerint, ha Bach 21. századi alkotó lenne, hasonló zenei nyelven beszélne, mint Kurták?
1: Az, hogy most milyen a 21. század, ezt inkább ne beszéljük meg. De hogyha Kurtágra hasonlítana, biztos jobb lenne. Mint ahogyha Bachra hasonlítana, szintén sokkal jobb lenne. Tehát én inkább afelől közelítenék, mi volna, ha a világ végre meghallaná őket.
0: Zárásképpen szóljon most egy részlet Johann Sebastian Bach D-dur zongora versenyéből. Előadja Várjon Dénes, valamint a Concerto Budapest, vezényel Keller András. Ezzel ér véget az Összhang mai adása, amelyben a Pannonhalmi Arcus Temporum fesztiválról beszélgettünk. A hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt, Várgedő Annát hallották.

tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól. Nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Ezt írta Orbán Viktor Facebook oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kirzata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az

0: győzéséhez. A FARC iráni hírügynökség pszichológiai hadviselésnek és propagandának minősítette az amerikai elnök szavait. A múlt héten Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter szintén soha nem látott mértékű gazdasági elszigeteltséggel fenyegette meg Iránt. Itthon az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok a díszvendége az idei mesterségek ünnepének. A négy napos program egyik különlegessége egy közös hímzés lesz két textilművésszel, amelybe a közönség is bekapcsolódhat rajzokkal, üzenetekkel vagy magyar hímzéssel. Újra megnyílt a Miskolctapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Híreink végén az időjárásról. Országszerte napos, fátyol felhős az idő, délután északon északnyugaton beborul az ég és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Népzene újra gombolva.

Augusztus 20-án államalapító királyunk Szent István ünnepén a szakrális hagyományok és a szentek emlékezetét őrző zenei felvételek között kalandozunk. A világ legkülönbözőbb kultúráiban a szentek nem csak vallási alakok, hanem a közösségi identitás, a zenei hagyomány és a spirituális oltalom szimbólumai is. A bevezetőben Carlos Coronado Sant Jordiról, Katalónia védőszentjéről írt szerzeménye szólt. Sant Jordi napja április 23-án egész Katalónia legszentebb ünnepe, a könyvek és a rózsák napja. Sant Jordi egyébként azonos azzal a szenttel, akit mi Szent Györgyként ismerünk. Mai műsorunkban tehát arról lesz szó, hogyan ápolja a zene a szentek emlékezetét. Köszöntöm Önöket, ez a Népzene újra gombolva, Balog Éva vagyok. Kezdjük mindjárt Szent Istvánnal, elvégre ez műsorunk apropója, hiszen augusztus 20-a van. A moldvai csángó magyarok archaikus ima és dalkincse a középkori magyar népi vallásosság egyik legtisztább lenyomata. A következő felvételen az államalapító Szent István királyhoz fohászkodunk, akit a néphagyomány a nemzet védőszentjeként és a nagyboldogasszonynak országot ajánló uralkodóként tisztel. A csángó imádságot a Prima Primissima díjas keramikus énekesnő Petrás Mária adja elő. A felvétel érdekessége, hogy csángó sziszegős kiejtéssel halljuk, a magyar nyelv legarchaikusabb változatai a moldvai csángók körében maradtak meg, közülük is az északi csángók őrizték meg a legősibb magyar nyelvi ínyenségeket. Ezek közé tartozik, hogy az S és C hangok helyett S és C hangot ejtenek, amitől úgy tűnik, mintha pöszék lennének. A csángó sziszegés jelenségével a 18. századtól kezdve foglalkoznak a kutatók, de máig nem sikerült mindenki számára elfogadható magyarázatot találni rá. Petrás Mária előadásában most ezt is megfigyelhetik.

Nálunk kevésbé ismert, de a zenetörténetben fontos szent, Szent Jared, a 6. században élt etiópiai szerzetes zeneszerző és költő, akit az etióp ortodox egyház tisztel szentként. A hagyomány szerint ő teremtette meg az etióp egyházi zenét, a liturgikus énekrendszert és a hozzátartozó sajátos kottaírást. A Negerit Band hozzáírt száma az ő szellemi örökségét öltözteti, etió jazzes fúziós köntösbe.

0: Utazásunkat Brazília északkeleti részén, Pernambuco államban folytatjuk. A Sambaji Kóku, azaz Kókusz Dió szamba hagyományának legendás braziliai mestere, Selmado Kóku dala következik, melynek címe magyarul Szent Ágostonfok. A Szent Ágostonfok egy nagy hagyományú tengerparti vidék Pernambucóban, amely a korai portugál tengeri felfedezők emlékezetét őrzi. Szent Ágoston a korai keresztény egyház egyik leghatásosabb filozófusa és teológusa, a tengeri vándorok védőszentje volt a dél-atlanti térségben. A felvételen a pernambukói afrikai gyökerű ritmusok, a Kókusz Dióval kísért tengerparti munkadalok és a népi szent kultusz találkozik.
1: Essa música que eu vou cantar agora é pro pessoal do Cabo de Santo Agostinho. É pra valer mesmo, vamos minha gente, samba coco lá no cabo, que é ó, beleza. Ha ha!

A világhírű kameruni basszusgitáros és énekes Richard Bona a Makedán Cubano projektjével tiszteleg a karibi afrokubai hagyományok és Szent Klára előtt. Szent Klára, Assisi apáca, a Clarissa rend megalapítója volt a 13. században. A kubai népi vallásosságban nagyon népszerű szent, a tisztaság, a tisztánlátás és a belső béke védőszentje, akinek alakját Bona és kubai zenésztársai virtuóz sodróritmusokkal ünneplik.

A szentség fogalma a keresztény világon túl, a törzsi és keleti kultúrákban is mélyen gyökerezik, jól lehet kevésbé intézményes formákban. Az Altáj-hegységben élő török népek számára a szent alakja gyakran magával a megszentelt tájjal olvad össze. A szibériai Altáj vidéki mester Bolod Barisiv Ukokról, a világörökség részét képező szent helyről énekel. Az ottani sámánisztikus hiedelemvilág szerint az ősök szellemeinek és a védelmező isteneknek a lakhelye ez a fennsík. Barisiv a szibériai torokéneklés és a tradicionális húros hangszer a topszúr segítségével idézi meg e szent hely misztikumát.

Műsorunkat Dalmáciában zárjuk. A horvát haditengerészet hivatalos férfi kórusa, a Klapaszve Juráj énekel mindjárt. Szent Jordi, Sveti Juráj, Szent György, mind ugyanaz, más néven, aki a tengerészek és katonák védőszentje is, ami megmagyarázza, miért viseli a nevét a horvát haditengerészet kórusa. Klasszikus dalmát polifónikus klapa énekléssel búcsúzunk mára.

0: kedves hallgatóink! Mai műsorunkban szentekről szóló dalokat válogattunk össze. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Tizenkét óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Elsőként kérem, hallgassák meg Franz Schubert Amol Rosamunda vonós négyesét, jegyzékszáma 804-es. Előadja a Signum vonós négyes. Tagjai Florian Donderer és Annette Walter hegedű, Xanti van Dijk mélyhegedű és Tomás Schmitz gordonka. A felvétel a Schwetzingeni Mozart teremben 2026. május 3-án készült.

0: Franz Schubert A-moll Rosamunda vonós négyesét hallották a Signum vonós négyes előadásában. Tagjai Florian Donderer és Annette Walter hegedű, Xandi van Dijk mély hegedű és Tomás Schmitz gordonka. A felvétel a Schwetzingeni Mozart teremben 2026. május 3-án készült.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban Király Csaba zongora hangversenyét közvetítjük. A felvétel a Régi Zene Akadémián 2002. május 18-án készült. Liszt Ferenc, Vértes dalok.

Elhangzott Liszt Ferenc vértes dalok. Király Csaba zongora hangversenyét közvetítjük. Liszt Ferenc dalok könyve. Ha álmom mély, töprengés, ha én dús király volnék, ha van bájos pázsit, a sírhant és a rózsa, Gusti Bélsa, Bolero.

Elhangzott Liszt Ferenc dalok könyve. Kedves hallgatóink, Király Csaba zongora hangversenyét közvetítjük Liszt Ferenc műveiből. Magyar történelmi harcképek. Széchenyi István, Eötvös József, Vörös Marti Mihály, Teleki László, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Mosonyi Mihály.

0: Elhangzott Liszt Ferenc magyar történelmi arcképek. Király Csaba zongora hangversenyét közvetítettük. A felvétel a Régi Zene Akadémián 2002. május 18-án készült. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Király László, a szerkesztő Weiss Gábor volt.
1: Műsorajánló. Nemzeti ünnepünk estéjén a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. Az 1971-es archív felvételen Lajta László és Kodály Zoltán magasztos darabjai között Fischer Anni szólójával Schumann A-moll zongora versenye szólalt meg. A karmester Ferencsik János volt. Archív koncert az Erkel Színházból. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban Liszt Ferenc koronázási miséjét hallják. Előadja Szemerezita szoprán, Bakos Kornélia mezzoszoprán, Szerekován János tenor, Hámori Szabolcs baszbariton, valamint a Magyar Rádió énekkara és a Magyar Rádió szimfonikus zenekara vezényel Pad Zoltán. A felvétel a Pesti Vigadóban 2021. május 9-én készült.

0: Liszt Ferenc koronázási miséjét hallották. Előadta Szemere Zita szoprán, Bakos Kornélia mezzoszoprán, Szerekován János tenor, Hámori Szabolcs bassz-bariton, valamint a Magyar Rádió énekkara és a Magyar Rádió szimfonikus zenekara. Vezényelt Pad Zoltán. A felvétel a Pesti Vigadóban 2021. május 9-én készült. A szerkesztő Kecskés Barbara és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is elköszön, és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Old Ed Jazz adásában Hárs Viktor szerzeményeiből válogatunk. A héten 60. születésnapját ünneplő nagybőgős, basszusgitáros, több stílusban játszó formáció stabil alapja, tanár, hangszerelő és zeneszerző 2003-ban Artisjus díjat is kapott. Old Ed Jazz. Hárs Viktor 60. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most a svéd kamarazenekar, a Los Angeles-i filharmonikus zenekar, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő brit fantázia zenekar, valamint a BBC Singers, a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekar biztosítja a pazar választékot. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, pénteken 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt. Jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvéd tiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. Voltunk, vagyunk, leszünk, boldog születésnapot Magyarország. Ezt írta Orbán Viktor Facebook oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-ai ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó életet az embereknek, egyúttal elismerését fejezte ki a kormánynak azért, hogy hazahozta az uniós forrásokat. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma este 6 óráig, holnap és szombaton pedig 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Az épület előtt várakozóknak vizet osztanak és permet kapukat is felszereltek. Hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak, több tucatnyian megsérültek, 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Holnapra gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Közben Ukrajna is folytatta a drón támadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Rövid időn belül újraindították a forgalmat a Tel Aviv-i reptéren, ahol korábban sztrájk miatt állt le az utasfelvételi szolgáltatás. Emiatt jelentős fennakadások voltak. A munkavállalói érdekképviselet tagadja, hogy a dolgozók munkabeszüntetésbe kezdtek volna. Később a reptér vezetése felszólította az alkalmazottakat, hogy folytassák a munkát, egyúttal a munkaügyi bírság beavatkozását kérték. 12 virágkocsi vonult végig Debrecen városán az 57. virágkarneválon. A kompozíciókat hazai és külföldi művészeti csoportok produkciói kísérték. A több százezer élő virágból készült alkotások között a Szent Koronát, Kincsemet és a Hortobágyi 9 lyukú hidat megjelenítő kocsi is szerepelt. A karneválon külföldi fellépők is szórakoztatták a közönséget. A virágkocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megnézni, este pedig új látványvilággal ismét felvonulnak. És végül az időjárás.

Tok Rádió hallgatóinak Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is Uzsali Bencét hallják. Ünnepnap lévén a muzsikáló délután ma kivételesen nem élőben, hanem felvételről kerül adásba, így a mai adásban nem lesznek játékaink, de jó zenékkel azért újra és újra készültünk, és újra visszatérünk majd a magyar szerzőkhöz, vagy a Magyarországhoz kapcsolódó művekhez, és akkor így egy kicsikét, ha nem is teljesen magyar adást hallhatnak, de azért egy kicsikét nemzetibb jellegűt. Az első zenénk Gustav Mahler első Titán szimfóniájából származik. Elsőre talán azt gondolnánk, hogy ez annyira nem kapcsolódik a magyar zenetörténethez, pedig mégis, hiszen az első Mahler szimfóniát Budapesten mutatták be, tehát egy helyi illetőségű műről van szó. A második tételt halljuk, a Budapesti Fesztiválzenekar játszik, Fischer Iván a karmester.

Gustav Mahler első Titán szimfóniájának második tétele szólt, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényelte. Wolfgang Amadeus Mozart 502-es köhely jegyzékszámú B-dur zongora triójából hallgatunk meg most egy tételt. Érdekes műfaj ez a zongorás trió, amikor egy hegedű és egy zongora, illetve egy cselló játszik együtt. Már jelen van a bécsi klasszikában is, de nem egy hangsúlyos műfaj, és minthogyha ezek a klasszikus szerzők még egy kicsikét keresnék ezeknek a hangszereknek a hierarchiáját egy ilyen összeállításban, aztán majd Schubert műhelyében válik ez egy igazán fontos műfajjá. Tehát most Mozart művét halljuk, a harmadik tételt játssza Stark János Mátyás hegedűn, Devics Gergely csellón és Ránki Fülöp zongorán.

Wolfgang Amadeus Mozart 502-es B-dur zongora triójának harmadik Allegretto tételét hallottuk Stark János Mátyás, Devics Gergely és Ránki Fülöp előadásában. Oscar Strauss lassú keringőjével folytatjuk a zenehallgatást. A keringő is egy olyan műfaj, amire azt gondolnánk, hogy hát természetesen Bécshez kötődik, és mint ilyen nem Magyarországhoz. Nem emlékszem már, hogy ki volt az a külföldi művész, aki egy interjúban mondta nekem, hogy a bécsi keringőnek pedig a magyarok is ugyanúgy örökösei, hiszen akkoriban a kettő ország egy volt, és oda-vissza hatott egymásra a két kultúra. Azt hiszem, talán nem gondolunk eleget arra, hogy igen, azért valószínűleg egy kicsikét nekünk is közünk van a bécsi kultúrához, nem csak a bécsi kultúrának hozzánk. Oscar Strauss lassú keringőjét a budapesti Strauss Szimfonikus Zenekar játsza Alfred Walter vezényel.

Oscar Strauss lassú keringőjét hallottuk, a budapesti Strauss szimfonikus zenekar Alfred Walter vezetésével játszott. Antonio Vivaldi 450-es jegyzékszámú C-dur koncertójába hallgatunk most bele, a második Larghetto és a harmadik Allegro tételt halljuk. Hans-Jörg Schellenberger, az oboa szólista, a Liszt Ferenc Kamara zenekar játszik.

0: Antonio Vivaldi 450-es C-dur koncertójából szólt a részlet Hans-Jörg Schellenberger és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai lemez újdonságunkhoz. A lemez címe Dreaming, azaz álmodás, és a MÁV zenekar csellistái, illetve Gustav Rivinius működnek közre ezen a lemezen. Többféle mű, többféle átirat szerepel, ugyebár csupa csellista játszik ezen a lemezen, és ami az érdekessége, hogy amikor Gustav Rivinius 2 évvel ezelőtt itt tartózkodott, akkor nem csak egy nagy sikerű koncertet adtak, hanem mesterkurzust is tartott, és akkoriban mondta nekem egy riportban, hogy külön is foglalkozik az együttesnek a csellistáival, arról akkor be sem számolt, hogy egyébként egy lemezt is fölvesznek, így csak csellisták együtt. Egy híres tétel következik a lemezről, Kodály Zoltán magyar népzenéjéből, az A Csitári hegyek alatt, átiratban hallgatjuk természetesen a művet, az átíró Balogh Máté zeneszerző, a MÁV zenekar csellistái és Gustav Rivinius előadásában halljuk a tételt.

Az acsitári hegyek alatt kezdetű népdal feldolgozását hallottuk Kodály Zoltán feldolgozásában, Balogh Máté átiratában, a MÁV szimfonikus zenekar csellistái és Gustav Rivinius játszott. Ludwig van Beethoven opusz 27 numero 1-es S-dur szonátájából következik most a részlet, a harmadik és negyedik tételt halljuk, Cifra György zongorázik.

Ludwig van Beethoven S-dur zongora szonátájának harmadik és negyedik tételét hallottuk Cifra György előadásában. Puccinivel megyünk tovább, a Turandot második felvonásából szól Turandot áriája, Váradi Júlia énekel, a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekarát Marcello Viotti vezényli.

Váradi Júlia énekelte Turandot áriáját Giacomo Puccini Turandot című operájának második felvonásából, a Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Marcello Viotti vezényli. Florian Leopold Gassmann B-dur kvintetjével folytatjuk. Két tételt hallgatunk meg a műből, az első Adagiót és a második Allegro moderátót. Lencsés Lajos, az oboa szólista a Szigeti Kvártettel játszik.

Florian Leopold Gassmann B-dur kvintet oboára és vonós négyesre című művéből hallottuk a részletet Lencsés Lajos és a Szigeti Kvartett előadásában. A következő zeneszerzőnk Martino Pezzenti, Gallarda Seconda, tehát egy tánctétel következik tőle, a Linde konszortot Hans Martin Linde vezeti.

0: Martino Pezenti második Gajárdáját játszotta a Linde konszort, természetesen Hans Martin Linde vezette őket.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Újra keringőt hallunk, de most egy kicsikét más kontextusban, a mindenkit összekötő Duna, hiszen a Duna számos országon végig folyik, és egy kicsikét talán ez is benne van Johann Strauss Kék Duna keringőjébe, de egyébként Strauss több operettjében is játszott ezzel a gondolattal, hogy ezek a dunamenti népek valamiképpen összetartoznak, de mégis egészen más a zenéjük, és egyébként Strauss arról is bizonyságot tett, hogy igen jól ismerte azt a zenét, amit a korabeli, akkori népek zenéjének gondoltak, így például a magyar verbunkost is. A Kék Duna keringőben nem szerepel persze verbunkos, ezt halljuk most a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényel.

Johann Strauss Kék Duna keringője szólt, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte. A folytatásban Johann Friedrich Fass D-dur trombita versenyét halljuk. A szólista Reinhold Friedrich, a kiegészített budapesti vonósok hangversenymestere Bánfalvi Béla.

Johann Friedrich Fass D-dur trombita versenyét hallottuk Reinhold Friedrich szólójával, a kiegészített Budapesti Vonósok Együttes Bánfalvi Béla vezetésével játszott. Részben visszatérünk a magyar vonatkozású zeneművekhez. Robert Folkman a zeneszerző, ő egy német zeneszerző volt, de mégiscsak kötődik a pályája Magyarországhoz, hiszen az 1875-ben megalapított Zeneakadémián ő volt az első zeneszerzés tanár. A Kellemes Vándorlás című zongora ciklusába hallgatunk bele. Az elhangzó tételek, a Kedves Liget, a Kocsmában, a Pataknál. Prunyi Ilona zongorázik.

Részleteket hallottunk Robert Folkman Kellemes vándorlás című ciklusából, Prúnyi Ilona volt a zongorista. Robert Fuchs D-dur szerenádjával folytatjuk, ez a szerenádok között az első, ennek a második tételét hallgatjuk most meg, Tempo di Minuetto. Az Anima Muzicae Kamara zenekar játszik.

0: Robert Fuchs első D-dur szerenádjának második tempó diminuetto tételét hallottuk, az Anima Musicae kamarazenekar játszott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél öt felé hagyományosan játék szokott lenni, de a mai ünnepnapon felvételről hallják a muzsikáló délutánt, ezért most nem tartunk nyereményjátékot. A zenénk viszont megvan, Joseph Haydn 93. D-dur szimfóniájának első tételét halljuk, a Nikolaus Eszterházy szimfónia előadásában Drahos Béla a zenekar vezetője.

József Haydn 93. D-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a Nikolaus Esterházy szimfóniát Drahos Béla vezette. Sargunó Faust című operájával megyünk tovább, a Walpurgis éj című jelenetet halljuk az 5. felvonásból, annak is a 2. Adagio tételét. A Magyar Állami Operaház zenekarát Sándor János vezényli.

A Walpurgis Éjből szólt a részlet Sargunó Faust című operájából, a Magyar Állami Operaház zenekarát Sándor János vezényelte. Egy kis hegedű zene következik most. Johann Sebastian Bach D-moll partitájának 5. sakkon tételét halljuk Baráti Kristóf hegedül.

Johann Sebastian Bach D-moll partitájának sakonját hallottuk Baráti Kristóf előadásában. Bartók Béla koncertójával visszakanyarodunk újra a magyar művekhez, bár ez például pont egy olyan mű, amit magyar zeneszerző írt, de Amerikában született, és ott is volt a bemutatója. A negyedik Intermezzo Interrotto című tételt halljuk. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli.

0: Bartók Béla koncertójából hallottuk a negyedik tételt, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényelte.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm újra a Muzsikáló délután hallgatóit, Uzsali Bencét hallják. Franz Schubert opusz 142-es jegyzékszámú Azdur Emperomtüjét halljuk a folytatásban, Fischer Anni zongorázik.

Franz Schubert opus 142-es Ázdúr impromptujét hallottuk, Fischer Anni volt a zongorista. Újra egy magyar zeneszerző, Hubay Jenő Édur hegedű versenyének első tétele következik, Szabadi Vilmos a hegedű szólista, a Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényli.

Hubay Jenő Édur hegedű versenyének első tételét Szabadi Vilmos szólójával hallottuk, a Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényelte. Most egy másképpen magyar előadást hallunk. Wolfgang Amadeus Mozart S-dur szerenádját halljuk, ez a 375-ös köhely jegyzékszámú mű, az első tételt a Magyar Fúvós Együttes játsza.

0: Wolfgang Amadeus Mozart Ez-dur szerenádjának első tételét a Magyar Fúvós Együttes felvételéről hallgattuk meg.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Frédéric Chopin összesen 4 balladát komponált zongorára, talán a legtöbbet az első G-moll tételt játsszák, és talán ez a legtragikusabb is mindközül. Ezt hallgatjuk meg mi is most Kovács Gergely előadásában.

Frédéric Chopin opusz 23-as G-moll balladáját hallottuk, Kovács Gergely zongorázott. Következő zeneszerzőnk Johann Georg Albrechtsberger, aki ugyan nem magyar zeneszerző, de az ő tevékenysége is kötődik Magyarországhoz. Most az F-dur partitájának első tételét halljuk, Lelkes Anna játszik hárfán, a Győri Filharmonikus Zenekart Sándor János vezényli.

Johann Georg Albrechtsberger F-dur partitájának első tételét hallottuk Lelkes Anna és a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában. Sándor János volt a karmester. Újabb magyar zeneszerző Mihály András Gordonka versenyének harmadik Capriccio tételét halljuk. Perényi Miklós a szólista, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Lehel György vezényli.

Mihály András Gordonka versenyének harmadik tételét hallottuk, Perényi Miklós és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszott, Lehel György vezényelt. A mai ünnepi muzsikáló délután zárásaként egy magyar vonatkozású és mai aktualitású műbe hallgatunk bele, Ludwig van Beethoven István király című kísérő zenéjébe. A mű utolsó két tételét hallgatjuk meg, a szakrális indulót és a záró kórust. Meglett zenetudósok valószínű, hogy összeráncolnák a szemüket a következő hasonlatért, de hát ha egyetértenek velem, hogy ez a szakrális induló egy nagyon csendes és nagyon emelkedett hangulatú zene, és egy kicsikét olyan jellegű a hangulata, mint a himnusz előjátékának. Föl szokták tenni a kérdést, hogy vajon Erkel himnusz megzenésítése miért ennyire bánatos vagy komor. Én azt gondolom, hogy igazából nem bánatos, sokkal inkább emelkedett és már-már szakrális, és talán nem túlzás azt gondolni, hogy Erkel minden bizonnyal ismerte Beethoven István királyát, és talán ebből a szakrális indulóból merített ihletet. A szakrális indulót és a záró kórust halljuk Beethoven művéből, az Ambrosian Opera kórust és a londoni szimfonikus zenekart Michael Tilson Thomas vezényli.

0: Ludwig van Beethoven István király című kísérő zenéjéből hallottuk a szakrális indulót és a zárókórust, az Ambrosian Opera kórust és a londoni szimfonikus zenekart Michael Tilson Thomas vezényelte. Ezzel véget ért a mai ünnepi muzsikáló délután. Kollégáim Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. További szép ünnepi estét kíván a műsorvezető Uzsali Bence.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Nemzeti ünnepünk estéjén a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. Az 1971-es archív felvételen Lajta László és Kodály Zoltán magasztos darabjai között Fischer Anni szólójával Schumann A-moll zongora versenye szólalt meg. A karmester Ferencsik János volt. Archív koncert az Erkel Színházból. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most a svéd kamarazenekar, a Los Angeles-i filharmonikus zenekar, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő brit fantázia zenekar, valamint a BBC Singers, a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekar biztosítja a pazar választékot. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, pénteken 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Margit sziget és Babilónia, Zempléni Fesztivál, Innsbruck és Aranyalma, illetve Balatonfüred. Ezek mai főbb helyszíneink, illetve témáink. Kezdjük a Margit szigettel, László Ferenci a szó.
4: Második Nabukudori Uszur, az új babiloni birodalom legnagyobb uralkodója, a mindenség ura, réghaló porában is hálás lehet Giuseppe Verdinek és Temisztokles Szolerának. Mert ha bár ők közös művükben becézéssel kurtították dicső és gazdag jelentésű nevét, továbbá visszatérő jelleggel Asszírnak nevezték népét, birodalmát és uralmát, azért a Nabukkó révén jó eséllyel mégiscsak az ő emlékezete a legelevenebb az ókori kelet hajdani nagy királyai közül. Nyaranta pedig különösen erősek Nabukkó pozíciói, ugyanis a fiatal Verdi operájának határozottan jól áll a szabad tér, és ezt a vélelmet a szervezők és a jegyvásárlók egyaránt rendre visszaigazolják. A Margit szigeti szabadtéri színház műsorán ilyes formán a tavalyi bemutató nyomában idén is ott szerepelt a Nabukkó, nagyobbára változatlan alkotói és közreműködői gárdával. Vagyis ezúttal is Bán Teodóra önkéntelenül komikus és sutamozzanatokban bővelkedő, ám legalább megnyugtatóan hagyományosnak ítélhető rendezését láthattuk. A zenekar és a kórus túlnyomó többsége most is Debrecenből érkezett, és továbbra is számíthattunk Dénes István karmesteri rutinjára, valamint, ezt fontos már most megemlítenem, sugárzó ügyszeretetére, a Nabukkó iránt táplált, félreismerhetetlen muzsikusi vonzalmára. S akár csak tavaly, úgy ezen a nyáron is Kálmándi Mihály és Boros Csilla alakította a két főszerepet. Idén már nem a végül távol maradó külföldi sztárok helyett beállva, hanem mindenestől és kezdettől fogva a saját jogán. Mindketten igazán meggyőző produkciót nyújtottak augusztus 13-a estéjén, és hozzátenném, ha emlékeim nem csalnak, formátumosabbat a tavalyi Margit-szigeti alakításaiknál. Kálmándi az általa immár évtizedek óta legitim módon birtokolt címszerepben maga volt az uralkodói erő és a határozottság. Már a színrelépésekor, Lóháton is, noha akkor éppen jól láthatóan nem érezte különösebben komfortosan magát. S a hangja nem csak a hatalmi autoritás közvetítésére volt képes, de a bukást, a zavarodottságot és az apai aggodalmat is megjelenítette, méghozzá a pályafutás egy kétségkívül kései szakaszában imponáló kiegyenlítettséggel, jelezve azt, hogy az Anna Netrebko oldalán abszolvált jelentékeny Macbeth nem egyszeri és kivételes erőkoncentráció eredménye volt. Boros Csilla pedig életvitelszerűen éppen azt adja, amit oly sokan keresnek, keresünk az operában. A hangadásában lehengerlő, nyílt és frontálisan kitárulkozó, életnagyságnál nagyobb személyiséget. Egy olyan Abigailt, aki hatalomra jutásakor is szánnivaló és bukásában is lenyűgöző. Mellettük a harmadik főszerep a Nabukkóban a kórusé. És miközben a debreceni Kodály kórus és a Magyar Nemzeti Férfi Kar idén is gyakorta inadekvát látványt nyújtott a színpadon, és múlt csütörtök este még széttartó megszólalásaik is akadtak, azért a Szabadság kórust a slágerszámnak kiáró kedvel, gusztussal és formáló készséggel, vagyis igen hatásosan szólaltatták meg. Ami a kisebb szerepek megformálóit illeti, Izmael szólamára idén is visszahívták az olasz tenort Riccardo Gattót, aki változatlanul rokonszenvesen fiatalnak, egyszer s mind parodisztikus jelenlétűnek tetszett. Palerdi András Zakariása is régi, meghitt ismerősünk, megbízhatóságában és behatároltságában egyaránt. Vörös Szilvia hangadásában fölényesen, színpadi működésében pedig alázattal hívta életre Fenén a figuráját. A bál főpapját ugyancsak visszatérőként megformáló Zajkás Boldizsárnak jól áll a színpad, és ennek révén ebben az egészen csekély szerepben is képes volt megjegyezhetővé válni. A debreceni Kodály Filharmonikusok együttese, és különösen a filharmonikusok részfúvós kara augusztus 13-án bizonyosan nem a legjobb formáját hallatta. Játékukban eltagadhatatlanul itt is, ott is akadt gigszer, kevésbé összeszedett, vagy egyenesen csúnyácska pillanat. Egészében, vagyis erejében és lendületében mégis hatásosnak bizonyult a zenekari teljesítmény is. Jórészt annak köszönhetően, hogy a Nabukkó szerencsére nem a nüanszok operája. De szintúgy hálás lehetett a zenekar, de épp így a teljes előadógárda és a közönség is a vezénylő Dénes Istvánnak, aki olyan érzékletes, szemmel is jól látható élvezettel

0: A Nabucco szabadságkórusa után következzék Zemplén. Augusztus 14-én kezdődött, 23-áig tart a Zempléni Fesztivál. A mikrofonnál Bóka Gábor.
1: 22 település még ennél is több helyszínén rendezik meg idén a Zempléni Fesztivált, egykori zempléni művészeti napokat, méghozzá 35. alkalommal, az elsőre ugyanis 1992-ben került sor. A sok-sok helyszín közül én idén 4-5-öt tudtam meglátogatni, azért ez a két szám, mert voltak egy településen belüli helyszínek. 3 koncert az, amelyekről részletesebben fogok ezek közül beszámolni. Mindjárt természetesen a nyitóhangverseny, melyre a hagyományoknak megfelelően a Sáros

0: Pataki Rákóczi vár udvarán került sor augusztus 14-én. Hagyomány az is, hogy ezt a koncertet a fesztiválnak a szervezője, illetve rezidens együttese, a budafoki Doknányi Zenekar adja, Hollerun Gábor vezetőjük vezényletével. Két évforduló előtt óhajtott tisztelegni ez a mostani koncertösszeállítás. Az egyik az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója. Tulajdonképpen a műsornak a fő része ezt az évfordulót helyezte a középpontba. Pontosabban az amerikai és az európai zenének a kapcsolatát. Egy Gershwin és egy Dvorak művel. A Gershwin mű talán a nagyobb meglepetés, hogy nem a mindenki által ismert és kedvelt Kék Rapszódia, hanem az F-dur zongora verseny hangzott el ezúttal. Azt gondolom már is dicsérhetjük az invenciózus választást, és szerencsére ezt az előadás minősége is alátámasztotta. A Dvorak mű talán nem meglepő módon az Új Világ szimfónia volt. Ez kevésbé okozott meglepetést, annál inkább bizonyult közönség csalogatónak. Nos, a Gershwin műre ismét rátérve, szűcsapor zongora játéka jelentette ennek az előadásnak az igazi ünnepi pillanatait. Nem minthogyha a zenekar és karmester közreműködése ne lett volna igen magas színvonalú, de szűcsapor olyan színvonalú technikai tudással, másrészt pedig olyan színvonalú azonosulással játszotta ezt a művet, hogy egyszeriben nem volt kérdés, hogy jogos-e, hogy kicsit háttérbe szorul ez a darab a Kék Rapszódia mellett, mögött, vagy pedig megvan ennek a maga oka. Egyszeriben világossá vált, hogy itt is egy remek műről beszélünk, egy olyan remek műről, amely jogosan tarthatna igényt az alaprepertoárhoz való tartozásra, a minél gyakoribb elhangzásra. Talán kevésbé volt átütő az Új Világ szimfónia tolmácsolása, no nem azért, mint hogyha Hollerun Gábor a rájellemző impulzivitással mind a drámai, mind a lírai pillanatokat ne ragadta volna meg megfelelően karakterisztikusan, és nem azért, minthogyha a zenekar hangszeres teljesítménye ne lett volna igen magas színvonalú. Azonban az átmenetek közötti illesztések, a nagy egésznek a kidolgozottsága, a nagy egészről való kép talán nem valósult meg olyan magától értetődő természetességgel, mint az első félidőben a zongora verseny előadásakor.
1: A Gershwin F-dur zongora versenyből hallanak most részletet, André Previn a zongorista ezen a felvételen, és a Pittsburghi Szimfonikus Zenekar játszik.

0: A másik évforduló, amelyről ezen a koncerten megemlékeztek, második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója. Talán mondanom sem kell, hogy egy olyan várban, amely a Rákóczi várnevet kapta az utókortól, bár tudjuk, hogy nagyon sok más hasonlóan neves birtokosa is volt ennek a várnak, mint egy fél napig például Balassi Bálint is, zárójel bezárva. Nos, csak természetes, hogy erről az évfordulóról is meg kellett emlékezni valamilyen formában. Ráadásként mi más, Berlioz nagyon népszerű Rákóczi induló feldolgozása hangzott fel. Augusztus 15-én szombaton került sor a fesztivál másik reprezentatív helyszínén, a Sátoraljaújhelyi Városháza, egykori Vármegyeháza udvarán az idei koncertre. Itt általában egy koncert szokott fesztiválonként lenni. A Quintessencia produkció bemutatja Mozart és a múzsák állt a színlap tetején. Mint megtudtuk, a Quintessencia mesteriskola nem más, mint Miklós Erika által felkészített növendékeknek az iskolája. Felkészítő tanárként szerepelt világhírű operaénekesünknek a neve a színlapon, rendezőként pedig Novák Péter nevét olvashattuk. A BDZ, vagyis a Doknányi Zenekar kamaraműhelye játszott, ismét Szűcsapor volt zenei értelemben a kulcsfigurája ennek az előadásnak. Azért mondhatom, hogy kulcsfigurája, mert egyrészt nem a megszokott, az eredeti zenekari letét hangzott el egyik ária kíséretében sem, nagyrészt ugyanis kevés kivételtől eltekintve áriákat és kettősöket hallhattunk Mozart különböző operáiból. Egy jóval kisebb kamara együttesre áthangszerelve hangzottak el ezek a darabok, mégpedig Szűcsapornak az átirataiban. Lehet azon vitatkozni, hogy kell-e, szabad de olyan színvonalú zeneszerzőknek a munkáit, mint Mozart áthangszerelni, nem tudhatom azt sem, hogy ennek művészi vagy pusztán financiális oka volt ezúttal. Nem volt talán szerencsés olyan szempontból az áthangszerelés mellett dönteni, hogy az Újhelyi Városháza udvara közel sem annyira jó akusztikájú, mint a Sárospataki várudvar, sokkal jobban elszáll a hang, és hát egy még kisebb együttes, mint amit itt megszokhattunk, itt szoktunk nagy zenekarokat is hallani ezen a helyszínen, szóval talán a hallhatóságnak az útjára állt időnként, hogy még kisebb együttest hallottunk. Másrésztről viszont, ha félretesszük a szabad-e, nem szabad, kell-e, nem kell kérdéskörét, akkor egyértelműen kimondhatjuk, hogy ha már csináljuk, akkor ilyen invenciózusan kell csinálni, ahogy ezeket a hangszereléseket Szűcsapor nem csak megalkotta, de elénk is varázsolta ezen az estén. Azért beszélek ilyen sokat a hangszerelés és a zenekar problémájáról, hogy halogassam egy kicsit mondani valómnak a kínos részét. Az az érzésem ugyanis, hogy nem szabadott volna frissen végzett, vagy még nem is végzett növendékeket olyan súlyú áriákkal, szereprészletekkel megterhelni, amilyeneket Mozart operái kínálnak fel. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy lett légyenek bármilyen tehetségesek is, a tehetség szintjében volt azért hallható különbség, de nem véletlen, hogy nem fogok most egyénileg beszámolni senkinek a teljesítményéről. Szóval legyenek bármi tehetségesek is, a pályakezdő énekesek, az, hogy önállóan a reflektorfényben állva, csak az ő teljesítményüket figyelve megküzdjenek egy-egy Mozart áriával, és hangsúlyozom azt is, hogy csak az áriával, mert noha feltüntettek rendezőt a színlapon, színpadi játék gyakorlatilag nem volt. Nos, azt gondolom, hogy erre ezek a művészek még nem voltak egészen érettek. Így bármennyire is hallhattunk ígéretes vagy szép produkciókat, olyat, amely kitöltötte volna a művek által támasztott igényeket és kereteket, nem hallottunk. Természetesen azért el kell mondanom, hogy kik voltak a közreműködők: Zala Doroti Fanni, Elek Petra, Antoni Norbert, Kucmok Klaudia, Nagy Noémi, Borbéle Helti Hamér, Somogyi Eszter, Balatoni Schulz Jennifer és Bíró Anna. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még hallani róluk olyan körülmények között és olyan szerepekben, amelyek a művészi érettségüknek jobban megfelelnek. És akár lehetett volna olyan helyszínt is találni, ahol a bemutatkozás kisebb súlyt helyez rájuk, ugyanis a Sátoraljaújhelyi Városháza udvar, mint mondottam, volt az egyik reprezentatív helyszíne, a nagy koncertek egyik helyszíne ezen a fesztiválon. Nagyon sok olyan helyszín van, ahol kevésbé reflektorfényben sokkal felszabadultabban tudhattak volna szerepelni. Egy nappal később délután 5 órakor, ismét Sátoraljaújhelyben, ahogy a helyiek mondják, találtam magam, ezúttal a Kossuth Lajos Művelődési Központ gyönyörű szép rendezvénytermében. A Kávé Uzsonna egy hosszú idő óta visszatérő rendezvénye az Empléni Fesztiválnak, a kávéházaknak a hangulatát igyekeznek megidézni, olyannyira, hogy süteményt és kávét is kapunk, az általában kamarazenei és irodalmi összeállításhoz. Az irodalmi összeállításnak a kulcsfigurája, szerkesztője és tolmácsolója mindig Jászter Beáta, aki Sátoraljaújhely kulturális és média életében megkerülhetetlen személyiség. Most kevesebb hangsúlyt kapott az ő szereplése a zenei résznek a terjedelme miatt, de amit kaptunk tőle, az most is a megszokott módon igényes volt. És hát kik léptek fel ezúttal? Ismét a Doknányi zenekarnak egy különítménye, a BDZ Klassz néven működő vonós négyes, Varga Nikolett és Mohácsi Orsolya hegedűn, Csonka Emil brácsán, illetve Balázs István csellón játszott Haydntól, vagyis a klasszikus vonós négyes irodalomtól az igényes szalonzenéig terjedően nagyon sok mindent, Derecskei Andrást, Weiner Leót, Astor Piazzolát, aztán hallottunk egy Rolling Stone számot, egy Paul McCartney számot és egy Dvorzsák vonós négyes részletet is. Feltűnő volt egyrészt, hogy mennyire jól összeszokott, mennyire szép hangon játszó vonós négyesről beszélünk, nem tudom mennyire alkalmi ez az együttes, de nem tűnt annak. Másrészt feltűnő volt az is, hogy a rendezvényteremben mennyire jól szól a vonós négyes, sokféle hangszerösszeállítást hallottam már itt a Kávé Uzsonnák során, de azt hiszem, hogy a legátütőbb élmény, ami a hangzást illeti, az a vonós négyesnek volt most ezúttal köszönhető, így hát azt kell mondanom, hogy a gasztronómiai és a zenei élmények egyesülése nagyon szép, 1 óra 70 perces élményt okozott nekünk ezen a délutánon, és nekem szép búcsú volt idén a fesztiváltól, amelynek most csak az első hétvégéjén tudtam részt venni, azon azonban annál nagyobb örömmel.
1: Következik Dvorzsák amerikai vonós négyesének 4. tétele a BDZ Klassz vonós négyes előadásában.

0: Innsbruck, egy nagyon érdekes opera bemutatójáról beszél mindjárt nekem Mesterházy Máté, Il Pomodoro, az aranyalma. Ez egy Antonio Cesti opera. Cestiről olyan nagyon sokat nem szoktunk beszélni, de a maga idejében nagyon híres volt, és ez egy, ha szabad azt mondom, alkalmi darab, de majd mindjárt Máté elmondja, hogy ez hogy volt. És az az érdekesség, aranyalma, ugye ismeretes történet, itt aztán az volt a vége, hogy a vitát úgy döntötték el, hát ez elég bugyuta persze, hogy az aranyalmát átnyújtották a császárnőnek, aki nem tudom mennyire volt szép, de akkor biztos mosolyjal fogadta. A többit elmondja Máté.
1: Il Pomodoro, ez tipikusan az a darab, amelyet állandóan tanítunk, tanulunk, mindig szó esik róla, soha senki nem hallotta. Mi az oka ennek? Ez tulajdonképpen az operairodalom leghosszabb operája. Már Lipót császártól tudjuk az ő feljegyzéseiből, hogy már annak idején is két estén át adták elő, mert 8 órányi zenéje van. Hát ezt még a barokkorban se bírták így egyben végigülni, és most Innsbruckban, amelyik 50 éves évfordulóját ünnepli, mármint a régi zenei fesztiválja Innsbrucknak, most egy egészen különleges produkcióval állt elő, ezt az operát 2 estén át adják elő. Ehhez persze az is kellett, hogy kiegészítsék, mert a 3. és az 5. felvonása elveszett, tehát megmaradt a libretto, egy bizonyos Francesco Sbarra szövegkönyve, nagyon jó szövegkönyv, úgy mellesleg. Ezt most a produkció karmesterének, Ottavio Dantoninak kellett kiegészíteni ezt a 2 felvonást, a 3. és a záró felvonást, az 5. Természetesen Cesti zenéiből állította össze. Ez annak idején is egy elképesztő produkció volt. A feljegyzések szerint 100 000 tallérba került, ami mai pénzen több 10 millió eurót jelent, és hát, hogy más nem mondjak, 20 szólista kellett a mostani előadásához is, tehát 20 nagy szerepet kellett elénekelni, de az annak idején 1668-ban egyetlen alkalommal 2 estén előadott produkció, és azóta se szólalt meg a mű, ez akkor is 48 különböző szerepet vonultatott fel, 23 különböző színpadképet kellett fölépíteni, és 39 színpadi gépet kellett építeni. Egy bizonyos Lodovico Ottavio Burnacini volt az építész, aki külön egy színházat is épített ennek a produkciónak, egy fából ácsolt, ilyen pajtaszerű színházat. Ez a barokkorra nagyon jellemző, hogy tulajdonképpen együtt működött a szerzőkkel, a szövegíróval, a zeneszerzővel, mert az egésznek egy spektákulumnak kellett lennie. Ez a színház, ez 5000 nézőt fogadott be, ami ugye hát nem semmi, és ehhez mérten kellett most Innsbruckban is előadni, hogy más nem mondjak, a mostani produkcióban is 4 szoprán főszerep, 2 mezzoszoprán főszerep, 1 alt főszerep, 1 kontra alt főszerep, 4 kontratenor kellett, és ezek mind nagy szerepetek, mind több szerepet is énekelnek, hiszen a prológnak, az allegorikus figuráit meg kell személyiség, és aztán magának a történetnek, ugye a Párizs története, az aranyalma, Élisz, a viszáistennője, ismerjük a történetet. Tehát 4 kontratenor, 2 tenor, 2 bariton, mind nagy szerepek, több figurát is alakítanak, és 4 basszus, közöttük üdvözölhetük a magyar Bán Balást is, aki Germánia, tehát Németország allegorikus szerepét énekli a prológban.
0: Magyarország is van valahol, nem?
1: Van egy Ungaria, nagyon jól, előtted a poént, így van, méghozzá egy kitűnő bariton énekli, aki Párizs szerepét is énekli, tehát ez egy reprezentatív, nagy barokk opera, amelyik nyilvánvalóan a Habsburg ház dinasztikus reményeit, az új trónörökös születését, stb. Kell, hogy ünnepelje, hogy hódoljon ennek a háznak, és a prologban meg is jelenik a Habsburg birodalom összes csatolt része, tehát nem is csak a Magyarország és Bohémia, vagyis Csehország, hanem megjelenik itt Itália is, és hát megjelennek a spanyol Habsburgok is, hiszen a császárné, akit itten ünnepelnek, Ferencnek. A spanyol Habsburgok ugye ők egymás között házasodtak, hát nem mondom, hogy egy nagyon egészséges dolog.
0: De mi is lett az eredménye?
1: Tulajdonképpen Amerika szerepe is megjelenik a prologban, hiszen Spanyolország ugye Dél-Amerikát is meghódítja, Közép-Amerikát. Van egy ilyen nagy reprezentatív funkciója a darabnak, és ebből fogunk majd zenét is hallani, de ugyanakkor, és ez a fantasztikus, hogy nagyon érdekes a magánéleti része is, tehát nem elég, hogy Párizs orra előtt elhúzzák ugye a mézes madzagot, vagy Szép Helénát ajánljon föl neki Vénusz istennő, hogy neki adja az aranyalmát, de közben Párisznak van egy már különbejáratú saját szerelme is, egy Ennéna nevű hölgy, aki viszont hát állandóan szomorkodik, hogy őt elhagyják, és ennek az Ennénának is van egy reménytelen udvarlója, úgyhogy nagyon érdekesek ezek a magánéleti szálak is, a rendezés, kitűnő rendezés, Fabio Ceresa, olasz rendező munkája, aki pont ezt a magánéleti részt, ezt mai modern díszletek között, de közben az Istennek világát, és ezt az egész mitológiai részt, ezt persze ironikusan, barokkosan rendezte meg. Tulajdonképpen egy igazi vérbő operát is látunk, és ami különleges, és ami tényleg a Velencei Operának az öröksége, hogy ott van ennek a női főszereplőnek a dajkája, akit barokkori hagyományok szerint egy tenor énekel, ebben az esetben egy Alberto Allegrezza nevű szenzációs tenorista.
0: Eszemét a Poppea felvétel.
1: Úgy van, tehát ez a hagyomány, és ami még különlegesebb, hogy megjelenik a ókori görög mitológiai alakok között Momosz, olaszul Momo figurája, a gúny, a szatíra figurája, aki végig kommentálja az eseményeket, kritikával illeti az istennők hiúságát, az istenek viccelságait, tehát tulajdonképpen az opera bizonyos értelemben a bécsi udvari élet kritikáját is alkotja, és hát ez egy nagyon szellemes figura, aki mondom végig ott van, és ugyanakkor együtt is érez a vesztesekkel, úgyhogy ez különösen érdekessé teszi a darabot, tehát nem csak reprezentáció, hanem igazi vérbő dráma, és azt kell mondjam, hogy ezért tényleg érdemes volt elmenni Innsbruckba. Ottavio Dantone, aki az ottani fesztiválnak most már évek óta az igazgatója, az Accademia Bizantina nevű együttesét irányítja a Novo Canto kórus élén, és hát természetesen egy ilyen reprezentatív, nagy barokk operában hát a zenekari apparátus is, igen nagy fúvósokkal, trombitákkal, fanfárokkal, ezt mind fogjuk hallani majd a prolog részletében.

0: A prolog részletét hallották Antonio Cesti Il Pomodoro című operájából. Most egy kicsit a jövőbe tekintünk. Füreden a Sound of Füred Fesztivál kezdődik augusztus 21-én és tart 30-áig. Fesztivál és mesterkurzus, fúristák és gitárosok vehetnek benne részt. A fúristák mestere Bálint János, akivel Bece Szilvia készített riportot.
1: Van-e valami olyan igény, akár benned, akár a fiatalokban, akár a közönségben, hogy évről évre egy picit változzon a fesztivál, és valamivel többet vagy mást mutasson, vagy a jól bevált recepten nem érdemes változtatni?
2: Igény az mindig van, és igazából nagyon örülnék neki, hogyha bővülne. Tettünk is már kísérleteket, csak eddig nem nagyon találtunk támogatót. Ötletekkel azért szerintem lehet kompenzálni bizonyos anyagi lemaradást, és igyekszünk olyan koncertsorozatot produkálni, ami felkelti az ittenieket, a nem csak Balatonfüred, hanem a környék zenekedvelőit is. Ebben az évben is 7 koncertünk lesz, 2 mesterkoncert, tehát a tanárok koncertje, és aztán lesz 5 növendékkoncert a Tihanyi apátságba, az Örvényesi templomba, a Szőcs Géza irodalomszalomba, a Zsidó Kiválóságok házába lesz. Nálunk a Pajtánkban van egy kis koncertterem, amit a Pajtából és az Istállóból alakítottunk ki, és aztán természetesen lesz 2 koncert a zeneiskolába is. Ami minden évben változik szinte, az az, hogy én minden évben más kollégát hívok meg, úgymond segítségnek a sok fuvalás érdeklődő oktatásához, és ebben az évben egy volt növendékemet a skót kamarazenekar, Edinburgh-i skót kamarazenekar szóló fuvalása, spanyol származású André Cebrián lesz segítségemre, és ő is fog játszani. Ebben az évben először sikerült összehoznunk egy olyan koncertet, hogy zenekarral tudjuk a nyitókoncertet megcsinálni a Tihanyi apátságba. Augusztus 22-én este 8:30-kor.
1: És hogy kerül a fuvola mellé a gitár? Mert ha jól olvastam a honlapon, akkor most bizony gitárosokat is vártok, egy kiváló francia gitárművész Gabriel Bianco tanítja majd őket.
2: Most van a 10. alkalom, ezért is nagyon örülök, hogy sikerült ezt a zenekaros koncertet összehozni, és ezen kívül még egy olyan koncertet is megszervezünk, ahol tulajdonképpen egy vonós trióval fognak a növendékek játszani, és abban lesz gitáros is, meg lesz fuvalás közreműködő is a vonos trió mellé. Az első fesztivál az csak fuvala volt, onnantól kezdve viszont folyamatosan volt mindig gitár. Az, az igazság, hogy az én nagylányom, aki már 29 éves, ő gitáros. És amúgy is én több mint 35 éve folyamatosan rendszeresen játszok gitárral. Számomra nagyon fontos a gitár, ami egy picit, hát azért tudom, mert a lányom ugye ebben benne van, picit a komoly zene perifériára szorul, ezért is szeretném, hogyha a magyar gitárosok egy ilyen kiváló művész, mint Gabriel Bianco, aki az Amsterdami Királyi Akadémia tanszékvezető tanára, fiatal kora ellenére, mert szerintem 35-36 éves, de tényleg az egyik legkeresettebb gitáros ma a világban, és nagyon örülök, hogy pillanatok alatt betelt a gitár kurzus is, meg a fuvola kurzus is, tulajdonképpen azt hiszem, ahogy meghirdettük, 2-3 hét múlva már januárban beteltek a helyek.
1: És még egy kérdés, bár nem is tudom, hogy ezt röviden meg lehet-e fogalmazni, de próbáljuk meg, egy kis szakmai kérdés. Te, mint fuvola művész, nem csak mesterkurzusokon, hanem intézményes keretben is tanítasz, tanítottál, tehát mindenféle formában ismered a tanítást, az oktatást. Mi az, amire fókuszálni kell egy mesterkurzuson egy iskolai oktatással szemben? Tehát mi az, amit ilyenkor át lehet adni a fiataloknak, amikor szűk egy hét áll a rendelkezésetekre, és mi az, amivel nem érdemes foglalkozni, mert az inkább egy hosszabb távú oktatás feladata?
2: Kicsit paradox a szituáció, mert én úgy gondolom, hogy egy ilyen kurzus esetében is a hiányosságra fel kell hívni mindenképpen a figyelmet. Az, hogy főleg egy alapvető probléma, vagy amik legalábbis félig, meddig félre van csúszva, azt kijavítani ennyi idő alatt nem lehet. De azért irányba állítani az illetőket lehet. Én most már 36 éve tanítok főiskolán, még van 2 évem a nyugdíj, úgyhogy 5 vagy 6 országban tanítottam, úgymond szervezett keretek között, tehát most nem a kurzusokat, hanem ahol effektív osztályom volt, most azokat említem. Igen. És nagyon sokfajta rendszert megismertem. Nyilván, hogy egy ilyen alkalommal azért nagyon jó alkalom például arra, hogy az ember megismertesse magát, most a növendék szempontjából nézem a dolgot, megismertesse magát egy olyan nagyszerű például gitárossal, aki aztán a következő évben valami valamelyik versenynek a zsűriébe fog ülni. És azért nem mindegy, hogy valaki már hallotta azt az illetőt, tehát azért akárhogy is megpróbálunk nyilván objektíven értékelni, de azért az sokat számít, hogyha valakinek már van egy pici előélete ilyen szempontból is. Nagyon jó föl lehet készülni egy próbajátékra, egy zenekari próbajátékra, mondjuk egy fuvolás esetén, hogy ha már készen jön az illető, és tényleg csak finom hangolásról van szó, arra egy ilyen 8-9 napos kurzus nagyon jó, és nálunk azt kell mondjam, hogy egy kicsit ellentétben a szokásossal, szinte minden nap van óra. Tehát itt nem az van, hogy csak úgy egyszer-egyszer megvillanunk, hanem fuvolából biztos, hogy 8 nap alatt 8 órája lesz mindenkinek.
0: Lorenz Dávid osztinátóját hallják Bálint János és a zeneszerző előadásában fuvolán, illetve gitáron.

0: Lorenz Dávid osztinátóját hallották Bálint Jánossal, illetve a szerzővel. Egy érdekes CD-ről beszélgetek most Molnár Szabolcssal. Bartók vonós négyeseket játszik Borbély László zongorán. Ez hogy létezik?
1: Átiratokat készítettek a második, illetve a harmadik kvártetből Tornyai Péter és Dargai Marcell, és nem is annyira régen, talán másfél-két hónappal ezelőtt Borbély László ezt a programot, amit most lemezre vett, eljátszotta a Bartók Emlékházban. Sajnos azon a koncerten nem tudtam jelen lenni, de néhány nappal később stúdióban, de egyként közönség előtt felvette ezt a két darabot, és ez jelent meg most rapid gyorsasággal CD-n. És ha picikét messzebbről kezdhetem az értékelésemet, hogy egy olyan 2-3 évvel ezelőtt talán Simon Izabella és Várjon Dénes felvette négykezes zongora változatban Beethoven B-dur nagy fúgáját. És az számomra egy revelatív élmény volt. Egyfelől azért, mert zongorán is él ez a mű, mármint a Beethoven nagy fúga. Másfelől sok olyasmit lehet benne érzékien megtapasztalni, amit furcsa módon a vonós négyes változatban nem lehet.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog. Én sokszor tapasztaltam azt, hogy a zongorán, mintha rajzosabb és karakteresebb lenne néhány zenekari mű, vagy akár vonós négyes is. Fekete-fehér lesz belőle, de akkor a kontrasztok sokkal jobban láthatóak lesznek.
1: Én úgy fogalmaztam, hogy olyan, mintha valamilyen képalkotó eljárással tekintenénk rá egy eleven organizmusra, vagy mondjuk csak a genetikai kódját nézzük meg az adott műnek, és hogy a művel találkozunk, de egy teljesen más perspektívából, és bizonyos szempontból lényegi elemek, azok plastikusabban rajzolódnak ki egy ilyen átirat során. És ez a Bartók kvartettek felvételénél is, illetve a Bartók kvartettek zongora átiratánál is megtapasztaltam ezt a dolgot, és még nagyon sok mindent megtapasztaltam. Például az, hogy a második és a harmadik vonós négyes mennyire nem hasonlít egymásra, és most az, hogy mennyire, hogyha ezt le kéne írnom, akkor csupa nagybetűvel írnám, mert ugye nyilván a vonós négyes változatban is, tehát az eredeti változatban is érződik, hogy tulajdonképpen ott 10 év telt el a két kompozíció között, de valahogy mégiscsak érződik egyfajta idiomatikus vonós négyes írásmód. Na most ez teljesen eltűnik egy zongora változatban, és sokkal inkább a különbségekre vetül nagyobb fény. Akkor az is nagyon izgalmas volt, hogy ez nem egy egyszerű adaptálás egy másik hangszerre. Ez valóban zeneszerzői feladat. Ez valóban egy olyan értelmezői feladat a zeneszerző részéről, ami nem feltétlenül adatik meg minden muzsikusnak ez a képesség. Tehát tényleg kell egy olyasfajta analitikus és értelmező hozzáállás a művekhez, ami bizonyos nehezebb pillanatokban mégiscsak valamilyen döntésre vezeti a komponistát. Rengeteg megoldandó probléma van egy vonós négyes hangzás zongorára való átültetésében, kezdve a glisszandóktól, kezdve a tartott hangokon át, erre mind-mind kell valamilyen adekvát zeneszerzői megoldást találni, és azt gondolom, hogy Tornyai Péter és Dargai Marcell nagyon máshogy nyújt hozzá ezekhez a feladatokhoz, de mind a ketten autonóm, autentikus és számomra nagyon élvezetes módon írták át ezeket a darabokat.
0: És akkor most még jön a zongora művész.
1: És most még jön a zongora művész Borbély László, aki nyilvánvaló, hogy sok Bartók zongora mű ismeretében az ember hajlamos arra, hogy egy vonós négyesből készült átiratnál is jönnek majd a Bartók zongora művekből adódó reflexek. Hát a jó hír, vagy a rossz hír, nézőpont kérdése, az, hogy ezeknek a vonós négyeseknek a zongora letétje nagyon gyakran nem hangzik Bartókossal, mármint abban az értelemben, hogy nem hasonlít Bartók zongora művekre. Tehát, hogy nem egy x-edik vagy x plusz egyedik Bartók zongora mű keletkezett, hanem valami nagyon furcsa köztes dolog, ami nem a Bartók zongora muzsikájából táplálkozik, hanem valamilyen másból. És ugye ez zongoristaként el tudom képzelni, hogy ez okozhat nehézségeket. Majd a beszélgetésünk végén egy olyan tételt vagy tételrészt javaslok bemutatni, ami némileg ellentmond annak, amit most mondtam. A második kvártetnek is, meg a harmadik kvártetnek is a második tételének a zongora változata egyébként nagyon bartókos zongora zenévé válik, de ez a vonós négyes tételeknek, azoknak a bizonyos tételeknek a sajátossága, hogy ez a fajta ütőhangszeres írásmód, ütőhangszeres hangzás, ez tulajdonképpen megvalósítható sokkal könnyebben zongorán is.
0: A második vonós négyesnél ez a legarabosabb tétel egyébként.
1: Igen, igen. Ott ugye az érdekes, hogy ott tulajdonképpen most a zenei anyag, azáltal, hogy zongorán hallom, tulajdonképpen kiderül, hogy talán kevésbé alkalmas vonós négyesre. Relativizálódik az a fajta zenei anyag egy ilyen átirat során, amit olyan jól ismertünk valami valamilyen vonós négyes változatban. És nagyon érdekes, amire fölfigyeltem, hogy egy vonós négyes az intonál. Nem teljesen ugyanabban a hangolásban játsszák végig a darabokat, hanem ahogy a fülük diktálja, a bizonyos részeknél az egy picit máshogy intonálják.
0: Most a vonósokra gondolsz.
1: A vonósokra, így van. Na most egy zongorista nem tud intonálni, tehát hogy itt minden egyes pillanat ugyanabban a hamis hangrendszerben szólal meg, és ez megint egy csomó érdekes dologra rávetítette a fény. Például az, hogy a Bartók által kialakított formában tulajdonképpen vannak ilyen foltszerű, organikusan kevésbé kapcsolódik az előzményekhez, illetve a folytatáshoz, és ez egy vonós négyesnél nem derül ki annyira, mert ők máshova intonálják, ők oda intonálják, ahova úgy érzik, hogy az előzmények értelmében kell intonálni, és ez zongorán ez nem történik meg. Ez egy egészen különleges élményt ad, hogyha az ember így hallgatja. Én sokféleképpen meghallgattam a darabot, úgyis meghallgattam, elkértem a zeneszerzőtől a zongorakottát.
0: Nem is az átíró zeneszerzőtől.
1: Az átíró zeneszerzőtől, illetve meghallgattam úgyis, hogy közben néztem a Bartók vonós négyes kottáját. Nagyon izgalmas volt, hogy például mondjuk, ha már a glisszandót szóba hoztam, hogy a glisszandót az mennyire másféle módon oldja meg mondjuk Tornyai Péter és Dargai Marcell. Tornyainál például van olyan hely, ahol egy kiírt kromatikus skálával. Dargainál meg van olyan hely, ahol tényleg végig kell húzni az embernek a kezét, de ráadásul úgy, hogy mondjuk a jobb kezét alulról fölfele, a bal kezét pedig fölülről lefele, az egyik a fekete billentyűkön, a másik a fehér billentyűkön. Ugye ez a harmadik kvartett végén van ez az elképesztő effektus, tulajdonképpen így belezuhan ebbe a záróhangba, és ott is glisszandók vannak, de azáltal, hogy két különböző skálán fut végig ez a glisszandó, tulajdonképpen visszaad valamit a bartóki hangzásnak ebből a brutalitásából. Nagyon érdekes, hogy hogyan mondják meg az üveghang kérdését. Például van egy olyan terület a harmadik kvartettben, ahol a két hangszer játszik üveghangokat is, és a másik kettő pedig normál hangképzéssel, és ezáltal egy ilyen sokkal nagyobb hangzás tér, hangzás spektrum alakul ki a kvartetten, és ez például Dargai Marcell úgy oldotta meg, hogy például a cselló szólamot egy oktávval mélyebbre írta a zongorán, tehát hogy ezt a térélményt, ezt ilyen formán is megpróbálta reprodukálni a zongorán. Az az igazság, hogy minden egyes ütemről tudnánk 10-15 percet beszélni, mert tényleg valóban igazi zeneszerzői és értelmezői kérdéseket vet fel az átirat ebben az esetben, és ugye szoktunk arról beszélni, hogy nagyon gyakran az átirat, az valóban inkább egy zeneszerzői munka, gondoljuk Lisztnek az átirataira, vagy Webernek a híres átiratára, az egy zeneszerző, az nem egy praktikus szempontokat követő átirat, hanem valami fajta zeneszerzői értelmezésről ad képet. Plusz, ha már Borbé Lászlóról kell beszélnünk, aki fantasztikusan adja ezeket a darabokat, ebbe az esetben nincs meg az a könnyebbség, hogy négykezes letét, mint mondjuk a Beethoven nagy fuga esetében, tehát hogy az átírás során arra is kellett figyelni, hogy ez előadható, megszólaltatható, pianisztikusan értelmezhető legyen, és azt gondolom, hogy itt is nagyon különböző módon állt hozzá Tornyai Péter, illetve Dargai Marcell a feladathoz, de mind a ketten nagyszerű munkát végeztek ebből a szempontból is.
0: És akkor mi következzék végül is?
1: Következik akkor a harmadik kvartettnek a második része, ami egy nagyon erősen zongora jellegű tétellé válik. Szerintem, aki valamikor tanult zongorázni, még lehet, hogy mikrokozmosz élményekre is fog emlékezni.
0: A harmadik vonós négyest hallják most Dargai Marcell átiratában, annak is az Allegro tételét idézzük fel, Borbé László zongorázik.

0: Eddig tartott az új zenei újság. Várgede Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Old Ed Jazz adásában Hárs Viktor szerzeményeiből válogatunk. A héten 60. születésnapját ünneplő nagybőgős, basszusgitáros, több stílusban játszó formáció stabil alapja. Tanár, hangszerelő és zeneszerző 2003-ban Artisius díjat is kapott. Old Ed Jazz. Hárs Viktor 60. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most a svéd kamarazenekar, a Los Angeles-i filharmonikus zenekar, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő brit fantázia zenekar, valamint a BBC Singers, a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekar biztosítja a pazar választékot. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, pénteken 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Muzika sacra, egyházzene.

Köszöntöm a Muzika Szakra hallgatóit, a szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják. Augusztus 20-án Szent Istvánra emlékezik a katolikus egyház, de megemlékeznek róla a magyar protestánsok is, sőt a görög katolikusok és az ortodoxok is szentként tisztelik. Mai adásunkban a Szent István tisztelet zenei emlékeit járjuk végig.

0: A Szent István énekek már a középkorban megjelentek, és helyet kaptak a népi vallásosságban is. Veres Emese Gyöngyvér elsőként Farkas Domonkos egyházzenésszel beszélgetett erről a hagyományról.
1: Szent István király tisztelete minden valószínűség szerint az ő halála után nem sokkal már elkezdődhetett, bár ennek intézményesülése inkább Szent László király időszakához köthető egy fél évszázadra rá, amikor 1083-ban Szent László idején szentté avatták Szent István királyunkat, és aztán egy évtizedre rá, 1092 körül a Szabolcsi zsinaton elrendelték az ő mennyei megkoronázásának, azaz szentté avatásának ünnepét, főünneppé tették meg, és így az egész ország ünnepelni kezdte Szent István királyt egyházi szempontból is. És végül is az egyházi naptár három ünnepet is megkülönböztet a tiszteletében. Az augusztus 20-ai ünnep mellett május 30-án ünnepeljük Szent Jobb átvitelének az ünnepét, illetve október 11-én Szent István ereklyének feltalálását. Szent László egyébként nagyban hozzájárult az ő népszerűsítéséhez, és az általa, Szent László által alapított zágrábi egyház megye védőszentjét is tiszteli egyébként Szent Istvánban, és hát számos település templom viseli a nevét, és erekéi közül pedig a Szent Jobb az, ami különös tiszteletnek örvend, amit Szent László királyunk a bihari Szent Jobb apátságban helyezett el annak idején. És ez a ünneplés magával hozta a gregorián énekeknek is a használatát és kidolgozását. Egy ilyen új ünnep esetében, hogy a középkorban egy új szent megjelenik, először mindig általános szentekről szóló tételeket válogatnak ki, és idővel megindulnak azok a kompozíciós és költészeti tevékenységek, amely folytán kialakul egyes szenteknek a saját anyaga. Hát hasonló volt ez Szent István királyunk esetében is. Érdekes módon már a következő évszázad legelején, 1130 körülről van adatunk arról, hogy a Codex Albensisben megjelenik Szent István királynak több szövege is. Ezek közül egy bizonyosan magyar kompozíció, ez pedig az Ave Beata Rex Stephane kezdetű antifóna, amelyiket érdemes magyarul is idézni, mert egy részben talán nyelvemléknek is számító fordítása is megvan, 1526-ból az Érdi Kódexben, amely így szól: Idvez légy boldog Szent István király, te népednek reménysége. Idvez légy mi megtérésünknek bizony doktora és apostola. Idvez légy minden szentségnek és igazságnak tüköre. Te miattad hittünk Krisztus Jézusban, te miattad üdvözülünk is Krisztusban. Kérünk, imádj ezt a népedért, imádj egyházi szolgálókért is, hogy egy ellenség se legyen ragadozó ezt a néped között.
2: Ezt ma még el tudjuk énekelni?
1: Bár ez a tétel ebben a régi forrásunkban még nem olvasható, mert ez egy vonalrendszer nélküli kottaírásra íródott kódex, későbbi forrásokban is megvan, hiszen a teljes Szent István zsolnában is helyet kapott ez a tétel, még pedig az első vesperásnak a magnifikátját, tehát az ünnepélyes antifónája volt ez, és ilyen formán a középkor folyamán folyamatosan énekelték ezt latin nyelven, és hát a legújabb újkori kiadványokban pedig megkísérelték ezt a igen régi fordítás ráhelyezni erre a dalomra, úgyhogy akár aki szeretné anyanyelven is el lehet énekelnie.
2: Vannak-e még egyéb emlékeink a gregorián időszakából?
1: Ugyanennek a zsolzsmának a későbbi fejlődési története is nagyon fontos Szent István tisztelete kapcsán. Egy második réteget képez az az anyag, ami a reggeli imádságnak az antifónáit foglalja magába. Egy 1200 körülről megmaradt pergament töredék rejti ezeket magában, amelyet Budapesten az egyetemi könyvtárban őriznek. Ez a Scadis Sanctus kezdetű antifóna ciklus, ami már jóval személyre szabottabb, és Szent Istvánra jobban koncentrál, és már azok a késő középkori jegyek elkezdenek tükröződni benne, amik a verses

királynak, prédikátornak és apostolnak kell lennie, illetve itt vannak azok a híres szembeállítások, hogy crudelitas, illetve credulitas, ahogy előjön ez a latin szövegben, hogy Attilának a crudelitas, vagyis kegyetlensége Istvánban, viszont a kegyelem, a credulitas lett úrrá, és ezek váltották föl egymást, illetve a magyarokat, mint egy párduc oroszlánként jelzik, akiket az bárányok aklába beterel és a jászolhoz vezeti, megszelidítve azokat. Szóval nagyon szép képi megfogalmazása is van minden, és nagyon fontos és érdekes új kutatási eredmények is kapcsolódnak ez a ciklushoz, mert Szoliva Gábriel ferences szerzetes nem olyan régen megjelent könyvében, amiben a Breviarium Notatum Sionis Sanctorale, vagyis szentekről szóló szakaszát ismerteti. Ebben egy külön érdekesség volt, hogy a Szent István Zsolzsmának is megmaradtak töredékes formában elemei, amik egyrészt segítették ennek a kódexnek is az időbeli meghatározását, másrészt pedig ennek a sorozatnak a legősibb írott emlékei. Keletkezés 1285-re teszik ma a kutatók, ez a legújabb eredmények tükrében is így maradt, amit Szoliva Gábriel is megerősített, és ez visszamegy Mezei László professzornak a véleményére, aki szerint ennek a Raimundus féle ciklusnak a megrendelője egy bizonyos Lodomér nevű esztergomi érsek lehetett, akinek 1280-as évek második felében megromlott a viszony az akkori uralkodóval, IV. László királyunkkal, Kun László királyunkkal, aki az Attila kultuszt is behozta újra az országba, és a pogányság, illetve erköstelen életmódja miatt az egyháza való kapcsolata egyre rosszabbá vált, és ez lehetett az oka ennek a keresztény királyeszmény megerősítését célzó Szent István Zsolozsma megrendelésének, amely egy nagyon fontos égköve a magyar gregorián történetnek.

0: Van-e még olyan zenei korszakunk, amely ennyire gazdagon idézi meg Szent István alakját a liturgiában?
1: Azt hiszem, hogy az általánosságban elmondható, hogy a magyar zenei élet a középkorban egészen tulajdonképpen a Mohácsi vészig egy igen előkelő helyet foglalt el az európai zenetörténetben. A gregorián tételeket látva is ezt megerősíthetjük, hogy ez bizony egy magas európai színvonalat képvisel, és ezekből fakadt aztán az a népi vallásosság is, ami aztán a következő századokban inkább a népénekek területén megjelent. Ismerünk Szent István királyunkról himnuszt is, szekvenciát is, ami az ő életének és élettörténetének az összefoglalását is adja, az ő apostoli királyságát, tehát egyházszervező királyságát, illetve bölcsességét, és főleg életének kezdeti időszakának volt egy nagyon izgalmas emléke, hogy az ő születése előtt Sarolt, az ő édesanyja egy égi üzenetet kapott, amelyben Szent István első vértanú megjelent neki, és azt meg fog születni Szent István király, és így aztán Szent István vértanúról kapta a nevét, amikor Szent Adalbert püspök a hagyomány szerint őt megkeresztelte. Népénekekről még egy talán a legelterjedtebb az Ahol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű, amelynek szövege viszonylag kései, csak 1763-ban a Dőri kéziratosban maradt fönt. Dalama viszont egészen a középkorig visszanyúl, mégpedig a Mittitat Virginem adventi szekvenciából származik. Nagyon érdekes, hogy pont ennek az adventi szekvenciához tartozó Alleluja, ami hasonló dallamú, szintén egy Szent István szöveget megőriz, ez Kovács Andrea kutatásaiból derült ki. Valószínűleg nincs kapcsolat a kettő között, de nagyon szép azonosságot mutat ez. Népi gyűjtésekben is gazdagon fönnmaradt ez az anyag Szent István szöveggel is, itt két soros dallammal, de aztán a Szent vagy Uram énekeskönyv egy bővebb, egy négy soros kivételes alakot népszerűsített aztán Bogisics alapján, amely ma országszerte ismert már, illetve hát külön izgalmas, hogy maga Kodály Zoltán ezt a szöveget egy új dallammal látta el, amit aztán kórusműben is feldolgozott, illetve

0: turistáink is előszeretettel használják ezeket a dallamokat, és az utóbbi időszak orgona fantáziái közül két szerző is, Kolos István is, és Lisznyei Szabó Gábor is földolgozta a Ahol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű népéneket egy orgona fantázia keretében.
1: Azt hiszem, hogy a népénekekről ugyanilyen hosszasan lehetne beszélni, mint például a gregorián időszakáról, és nagyon sok mindent lehetne említeni, de hát különböző forrásokban utána tudunk még nézni ezeknek az énekeknek, egyáltalán Szent István tiszteletének, hogyan alakult ki a liturgikus környezet például.
0: Hál' Istennek ma is hozzáférünk ezekhez az énekekhez, és magyar nyelven is, akár latin nyelven is énekelhetőek ezek. Egy viszonylag régebbi kiadvány, Török József atya által szerkesztett Szent István tisztelete című könyv, 1988-ban jelent meg, Szent István társulatnál ez a kicsi piros keménytáblás könyv, és valamivel újabb 2014-ből való Medgyesi Norbert és Kovács Andrea szerkesztésében Énekek Szent István király tiszteletére, amely a Magyar Napló kiadónál jelent meg. Ez talán még ma is kapható, és azt hiszem, hogy a legbővebb Szent István énekekről szóló merítés ma ebben található, aki esetleg mélyebben utána akar nézni.
2: Bár Szent István még az egyház szakadás előtt uralkodott, a keleti egyházban mégiscsak a millennium kapcsán avatták szenté. A hozzá kapcsolódó énekkincs tehát ott szegényebb, de a tisztelete korán sem előzmény nélküli. Veres Emese Gyöngyvér a folytatásban Bubnó Tamással, a Szent Efrém férfi karkarnagyával beszélget.
1: Nagy Boldogasszony és Szent István napjának időszakában vagyunk, és ez egy igen gazdag hagyomány a római katolikus egyház ünnepi liturgiáiban. Hogyan néz ki önöknél ez a liturgikus időszak?
3: Ez a két ünnep gyakorlatilag egymásba ér olyan módon a keleti egyházban, hogy augusztus 15-e Nagy Boldogasszony, vagy az ortodox, a régi naptár szerint ez ugye augusztus 28, és ők olyankor ünneplik a Nagy Boldogasszonyt, mármint azon ortodox egyházak, amelyek nem tértek át az európai naptárra. És ezért aztán a jelentősége a két ünnepnek egymáshoz képest nem egyforma súlyú, hanem a Nagy Boldogasszony ünnepbe, vagy ahhoz kapcsolódóan ünnepeljük Szent István királyunkat. Ugye korábban csak a katolikusság, a nyugati egyház ünnepelte, most már az ortodoxia is ünnepli Szent Istvánt, de a fő ünnep mégiscsak Szűz Mária elhunyta, és Szűz Mária elszenderülése, ami elnevezésünk az ünnep kapcsán így hangzik. Ugyanis a hagyomány szerint a szűzanyát az apostolok gyűrűjében szokták ábrázolni egy ravatalon, és akkor az apostolok körbeveszik őt, akik búslakodnak, tanástalankodnak, és megjelenik az ikonon a megváltó, a fia, Jézus Krisztus, és a kezébe tartja az édesanyjának a lelkét. De nem csak a lelkét, hanem a hagyomány szerint úgy, ahogy van, miután Máriát eltemették, az Úr magához vette testestül, lelkestül, tehát a mennybe. Tehát ez a mi hagyományunk, ezt így tanuljuk teológiailag, és ehhez kapcsolódik egy nagyon-nagyon érdekes és szép ünnep, tulajdonképpen egy kicsit erre hajaz, erre a magamhoz veszem. Egy csoda az is, ahogy a nem minden embernek a végét jelentő módon búcsúzott Mária a világtól, csak részben, hanem utána megdicsült, és ezért mondjuk, hogy elszenderült, tehát hogy nem meghalt. Nem ez az ünnep hivatalos neve. És ugye nálunk 8 egyházi tónus van, ugyanúgy, ahogy nyugaton. Mi nem hívjuk tónusoknak, hanem hangoknak hívjuk, görögül echosznak hívjuk, szlávul klásznak hívjuk, vagy glásznak, tehát hangnak hívjuk a 8 féle tónust, és ilyenkor, de csak ilyenkor Nagy Boldogasszony előesti vecsernyében a 8 hang találkozik, mert az mindig úgy van az egész egyház évben, hogy mondjuk ezt az éneket mi a 4. tónusból énekeljük, vagy a 6., vagy a 7., vagy az 1., és így tovább, de ilyenkor van egy olyan ima, amiben mind a 8 tónus egymás után benne van. Na most ez zeneileg ilyen nagyon furcsa kavalkádot ad ki, tehát zeneileg egyáltalán nem egységes, hanem pontosan egy ilyen mozaikszerű találkozás lesz itt a hangoknak. Egyébként nem könnyű, mert ugye ahhoz vagyunk szokva, hogy a hangok saját magukban jelennek meg, és nincs olyan, hogy átmegyünk egyik hangból a másikra, legalábbis kész akarva. Igazából ez egy nagyon érdekes és egyedi dolog. Első hang elindul, és utána a 6., 5., 2., 3., hetedik, menjünk sorba, és végén az ima utolsó mondatára visszatér az első hang. Tehát egy ilyen keretet is kap ez a nagyon érdekes felállás. Gyakorolni kell előtte a kántornak, mert egyszerűen nem annyira magától értetődő, hogy a következő sort, amit szoktunk énekelni, azt felejtsük el, és valami egészen más kezdődik. Tehát ez az egyik legfontosabb ilyen nagyon emblematikus éneke a Nagyboldogasszonynak, és Szent István királynak viszont ehhez képest nincsen akkora jelentőségű ünnepi liturgiája, természetesen, mint nagy szent megünnepeljük méltó módon, az útrenye, a vecsernye, a szent liturgiában elhangzanak azok a szövegek, amiknek ilyenkor előírás szerint el kell hangzani, de úgy különösebben más ide kapcsolódó speciális ének nincs.
1: Mivel ugye ez az ünnep is 8 napig tart, mint általában önöknél a nagy ünnepek, nyilvánvalóan Szent István napját is méltóképpen megünneplik, és vannak-e olyan énekek esetleg, amelyek mégiscsak a paraliturgiából bekerülhettek az önök szertartásába is, akár csak a római katolikus szertartásba?
3: Nem nagyon. Tehát az az igazság, hogy nálunk ilyen szempontból más a paraliturgiának a jelentősége. Ugye a szenteket úgy szoktuk dicsőíteni, hogy a vecsernyébe, az útrenyébe, a szent liturgiába róluk szóló imákat, verseket elénekeljük, és külön az ő tiszteletükre nem születtek, legalábbis eddig, népénekek a görögkatolikus egyházban, viszont Máriához igen. És ennek az az oka, hogy itt van Magyarországon a Közép-Európa egyik legfontosabb búcsújáró helye, ami nem csak a magyaroknak, hanem a környező népeknek is, kárpátaljaiaknak, ruszinoknak, románoknak, szlovákoknak fontos búcsújáró hely, Mária Pócs, és ugye a nagy búcsú az Nagy Boldogasszony, augusztus 15. Tehát ilyenkor vannak a nagy zarándoklatok, és tényleg gyalogos zarándoklat van, motoros, ki így megy, ki úgy megy, tehát ide azért nagyon sokan elzarándokolnak Nagy Boldogasszonyra, vagy pontosan az oktávájában, az ünnep oktávájában benne lévő Szent István ünnepre, tehát augusztus 20-ára, mert az állami ünnep is. Tehát nyilván a Nagy Boldogasszony nem munkaszüneti nap, de általában mindig fényes pompával megünneplik, és amikor gyalogos zarándoklatok indulnak, esetenként 100-150 kilométer is van, hogy több napon keresztül odaérnek gyalog Mária Pócsra, és megállogatnak, és parókiákhoz kötődően a zarándoklat folyik, és szállásokon, egyszerű iskolákban, vagy pajtákban alszanak a zarándokok, de amikor megérkeznek Mária Pócsra, akkor van egy olyan ének a Mária énekek között, ami kifejezetten a pócsi beérkezést, egy kicsit hálaadás is a pócsi odaérésért, megérkezésért, meg köszönteni a Szűz Mária ikont, ugye az emblematikus ikont benne a bazilikában, és akkor oda sereglenek a zarándokok, és elkezdik énekelni azt az úgynevezett köszöntő Mária éneket. Téged jöttünk köszönteni, méltóztassál meghallgatni, és így tovább. Tehát igazából egy nagyon kedves dal, lengyel eredetűnek mondják zenetörténészek, szerintem is valami olyasmi, és ezek a zarándokok teljesen boldogan, hálattelt szívvel átszellemülten hozzák kéréseiket a szűzanya elé, a bazilikába, amiért egy nagyon szép, aki még nem volt, az menjen el, mert egy csodálatos bizánci templom belsőt talál itt, és az egész helynek van egy kisugárzása, tehát nyugodtan el lehet menni oda, több napra is, akkor is, hogyha valaki nem a görög katolikus, vagy nem az ortodox egyházban éli hívőként az életét, mert mindenkit szeretettel látnak, és tényleg itt a puszta közepén, nincs környéken, vannak persze távolabb városok, de maga a pócsi jelenség tényleg ilyen nagyon egyszerű, és mint ahogy Mária élete is, azt mondják. Ugye Mária életéről a Biblia nem szól, tehát az apokrif iratokból tudunk arról, tehát vannak ezek a történetek, hogy milyen volt az elszenderülése, halála, hogyan élt később a fia halála után, feltámadása után, és igazából ezek mind olyan kérdések, amiket az ember úgy el tud merengeni. Akár zarándoklat közben, akár mikor már beért a templomba, akár amikor szólnak a nagyon szép bizánci dallamok, és ezek mind olyan lélektisztító és egyben agy megtisztító dolgok, mert arra is szükségük van, nem kevésbé. A dolgok, amelyekért érdemes ide elmenni, és ezen kívül még vannak Mária énekek, tehát nem csak ez az egy paraliturgikus Mária énekünk van, de talán ez a legemblematikusabb a Nagyboldogasszonyhoz, és leginkább ez kötődik.

0: Végül, de nem utolsó sorban, amennyiben egy műsora van a Szent Efrém énekkarnak éppen a nemzeti ünnepen, akkor milyen Szent Istváni hagyományokhoz nyúl? Mi az, amit előad?
1: Szent Istvánhoz kapcsolódóan, ugye, mint említettem, nincs olyan paraliturgikus énekkincs, de természetesen mi görög katolikusok és bár tanárok próbáljuk átadni azokat a szép magyar dallamokat. Ugye Kodálynak van a híres ének Szent István királyhoz, ami egy katolikus népénekből fakadt, ezt is szoktuk énekelni a Szent Efrémmel, de tavaly egy nagyon jeles alkalommal, pont ilyenkor voltunk Nagybányán, és igazából oda készült egy feldolgozása az Ó Szent István dicsértessél kezdetű nagyon-nagyon szép dicsérő éneknek, és ezt én dolgoztam fel a Szent Efrém számára. Kicsit összetettünk más dallamokat is, tehát nem csak a dallam hangzik el, és ez föl van rakva a kíséret a férfikar többi tagja számára, hanem egy kicsit kibővítettük, egy motetta keletkezett tulajdonképpen ebből, és most Tihanyba leszünk Szent István ünnepén, ezt most el fogjuk énekelni este, a Tihanyi apátság mellett lépünk föl, sőt előtte egy-két nappal Debrecenbe is a klasszikusok éjszakáján. Tehát ilyenkor, amikor az augusztus 20-ai megemlékezés környékei fellépéseink vannak, Szent István nap környéki, akkor nyilván vagy a Kodály művet, vagy ezt a művet elő szoktuk adni a Szent Efrémmel, és reméljük, hogy most is fog sikerülni.
2: Mai adásunkban Farkas Domonkos és Bubnó Tamás beszélt a nyugati és a keleti egyházak Szent István kultuszáról. A beszélgetések során Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz című művét, az Ó Szent István dicsértessél kezdetű csángó népdalt és egy ortodox Mária himnuszt idéztünk. Műsorunk végén egy hír, augusztus 28-án este 6 órakor a győri újvárosi katolikus templomban a Mohácsi Vész 500. évfordulójára emlékeznek egy több kórus összefogásából létrejövő koncerten, többek között Foré requiemjével. Az augusztus 29-i muzika szakrát mi is ennek az évfordulónak szenteljük. Akkor Hidas Frigyes, Requiem minden háborúk minden halottjáért című művének dieszíré tételét hallhatják. Ezzel véget ért mai ünnepi adásunk, a riporter Veresemese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is búcsúzom, Uzsali Bencét hallották.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
1: A mikrofonnál Petz Gábor Olivér, a szerkesztő Fehérvári Petra. Köszöntjük hallgatóinkat! Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. A gyermekvédelemben nevelkedők közül 160-an nézhetik meg este a Karmelita palotából az augusztus 20-ai tűzijátékot, közölte a miniszterelnök. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónsót és a fényjátékot is megtekinthetik, tette hozzá Magyar Péter. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik. A tűzijáték a korábbi években megszokottnál rövidebb lesz. Az országos mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket. Mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul. Amerikai repülőgép hordozó érkezett a Közel-Keletre. A George Washington a hadsereg közösségi média bejegyzése alapján már Irán körzetében navigál. A hajót azért vezényelték át a Közel-Keletre, hogy felváltsa a mintegy 9 hónapja ott állomásozó Abraham Lincolnt, amelynek 5000 fős legénységénél mentális problémák jelentkeztek, a többi közt a hosszú és folyamatos bevetési készültség miatt. A középső parancsnokság közlése szerint az amerikai haderő továbbra is fenntartja az iráni kikötők elleni haditengerészeti blokádot. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más a dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Délután Újpesten 37,5 fokot mértek. Ez 0,1 fokkal magasabb, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs. Emellett Kübekházán a hőmérséklet elérte a napi országos melegrekordot, 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik a korábbi csúcsértékkel. Felhős az idő, az ünnepi tűzijátékokat záporok, zivatarok kísérhetik. Éjszaka 17,24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. A Tiszától nyugatra erős széllökésekre is számíthatunk. Napközben 32 és 39 fok valószínű. A hétvégére valamelyest enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap 32 fokos maximumot mérhetünk. A híreket Petz Gábor Olivértől hallották, a szerkesztő Fehérvári Petra. A pontos idő 19 óra 34 perc.
0: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. A Magyar Állami Hangverseny zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezényel Ferencsik János. Zongorán közreműködik Fischer Anni. A felvétel az Erkel Színházban 1971. október 26-án készült. Elsőként hallgassák meg Lajta László negyedik tavasz szimfóniáját, Opus 52.

Lajta László negyedik tavasz szimfóniáját hallották. A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Ferencsik János. Robert Schumann ámol zongora versenyének szólistája Fischer Hanni.

Robert Schumann Ámol zongora versenyét hallották Fischer Anni szólójával. A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Ferencsik János. A felvétel az Erkel Színházban 1971-ben készült. Befejezésül Kodály Zoltán Hári János szvítje csendül föl. A tételek Nyitány kezdődik a mese, Bécsi harangjáték dal, Napóleon csatája, intermezzo, a császári udvar bevonulása.

0: Kodály Zoltán Hári János szvittjét hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Állami Hangverseny zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Ferencsik János. Zongorán közreműködött Fischer Anni. A felvétel az Erkel Színházban 1971. október 26-án készült. A hangmérnök Schlottauer Péter, a zenei rendező Erkel Tibor, a szerkesztő Weiss Gábor volt.
1: Műsorajánló. A Jazz Legendák adásában Vukán György felvételeiből válogatunk. A 85 éve született Kossuth, Erkel és Balázs Béla díjas magyar zongora művész, zeneszerző és feltaláló zenei pályája mellett mindvégig praktizált, fogorvosként is. Jazz Legendák. Vukán György. Pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. A Fiatal Művészek Pódiuma műsorában most Leszczynszky Áron zongorázik. Leós Janácsek 4 tételes zongoraciklusa a Ködben csendül fel, megszakítva Peter Warlock, Alexander Scriabin és Robert Schumann melankolikus látomásos alkotásaival. Az április 23-ai koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból szombaton 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban Joshua Bell hegedül, Shai Vosner zongorán játszik. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. január 25-én készült. Elsőként hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart 396-os köhögjegyzékszámú C-moll fantáziáját Shai Vosner befejezésével.

Mozart 396-os c-moll fantáziáját hallották Shai Vosner befejezésével. Franz Schubert c-dur fantáziája következik. Joshua Bell hegedül, Shai Vosner zongorán játszik.

Franz Schubert C-dur fantáziáját hallották. Joshua Bell hegedűn, Shai Vossner zongorán most Gabriel Fauré A-dur hegedű zongora szonátáját játssza.

Gabriel Fauré A-dur hegedű zongora szonátáját hallották, Joshua Bell hegedűn Shai Vosner zongorán játszott. Ráadásként hallgassák meg Johannes Brahms első G-moll magyar táncát.

0: Ráadásként hallották Johannes Brahms első g-moll magyar táncát. Joshua Bell játszott hegedűn, Shai Vossner zongorán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. január 25-én készült. A hangmérnök Perényi Benjamin, a zenei rendező Weiss József, a szerkesztő Bolla Milán volt. Nevükben is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Nemzeti ünnepünkön két magyar zeneszerző alkotása szólal meg. Elsőként egy könnyedebb hangvételű Balassa Sándor darab, a Divertimento, majd Szokolai Sándor kései nagyszabású oratóriuma, az Opus 320-as Sinfonia Ungarorum. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. 2015. január 27-én létezhet-e nemzeti zene a 20. század második felében Magyarországon címmel Balassa Sándor egy hosszabb írást publikált. Ebből idézünk. A magyaros hang lényegében Kodály és Bartók művészetében is egyre inkább bűnnek és árulásnak minősült. E felfogás nem vett tudomást arról a tényről, hogy ők ketten a magyarság és egyetemesség szintézisének megteremtői, egyúttal példaképei minden későbbi nemzedéknek. Természetesen az 50-es évek Magyarországán a pártállam erőltetett egy népi hangvételű stílust, ám ez a buzgalom a hamis alapok miatt hamar összeomlott. Még elképzelni is nehéz népi kultúrát egy olyan országban, ahol a népet elnyomják, kizsákmányolják, jogait semmibe veszik, ahol idegen érdekeket szolgál minden. A történelmi tapasztalat segíti kijelölni a ma művészetének útját. Bizonyosnak látszik annak igazsága, hogy jelenkorunk formálását, a jövő építését nem irányíthatják a múlt fantomképei. Az elnyomó kezek ereje gyengül. A Földön egy új világméretű szabadságharc kibontakozásának vagyunk tanúi. Mi, magyarok, akik ebben az országban élünk, ide tartoznak az elszakított milliók is, felelősek vagyunk a Föld eme kis darabjáért. Helyettünk nem fogja senki megteremteni, megépíteni, elmondani és elénekelni azt az eposzt, melynek létrehozása itt és most a mi kizárólagos feladatunk. Mi is része vagyunk az emberiség hatalmas kórusának. Ebben a kórusban nekünk külön, másokkal nem helyettesíthető szólamunk van. A karének hangzása nélkülünk szegényesebb lenne. Balassa Sándor Divertimentóját, melynek legkorábbi hangjai 1961-ből, a legkésőbbiek 1993-ból valók, Fábián Márta és Szakály Ágnes játsza címbalmon. A tételek, fanfár és köszöntő, a Galántai fiú, Szelíd szavak, Dalocska és Jár a malom.

Divertimentót hallottak két cimbalomra. Fábián Márta és Szakály Ágnes játszott. Balassa Sándor kamaraműve után következzék Szokolai

Sándor 1999-es keltezésű nagyszabású oratóriuma, a Symphonia Ungarorum, melynek szövegét Nagy Gáspár írta. Görömbei András Nagy Gáspárról készült monográfiájából azt a részt idézzük, melyben a szimfónia keletkezési körülményeit írja le. Szokolai Sándor azért kérte meg Nagy Gáspárt a szövegkönyv írására, mert megragadta őt az, hogy művészete minden összetevője belső és külső világának teljes egyensúlya harmonikus rendben él. Erre a rendre lenne szüksége egész rendezhetetlen világunknak. Szokolai Sándor azt is észrevette, hogy a kompozícióban Nagy Gáspár költői megérzései a sorsszerű súlyos összefüggések múltján jelenén át a jövőbe világító jelenségek történelemmé váló törvényeit a bizonyíthatóságnál jobban felismerik. Mindamellett rokon szenves volt számára az a vakmerőség is, amellyel Nagy Gáspár mindenkor úgymond élesre állította verseit. A tizedik rész szövege így szól. Hódítók hordája tova tűnt, szétomolt. Élő lett itt újra a rejtező, a holt. Felizzó reményünk jövőket ostromolt. Szokolai Sándor, Symphonia Ungarorum, Hamvasi Szilvia, Rácz István, a Magyar Rádió Gyermek és Vegyes Kara énekel, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén Vásári Tamás.

0: Szokolai Sándor Sinfonia Ungarorum, az 1999-ben írt művet Vásári Tamás vezényelte, a Magyar Rádió gyermekkara, vegyeskara és zenekara élén. Szólót énekelt Hamvasi Szilvia és Rácz István. Az Ars Nova ezzel nemzeti ünnepünkön véget ért. Holnap Sugár Rezső alkotásaiból hallhatnak válogatást, ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az All the Jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. 60 éves Hárs Viktor bőgős basszusgitáros. 1966. augusztus 22-én született Budapesten, 15 évesen kezdett bőgőzni és basszusgitározni, az egyik legfoglalkoztatottabb muzsikus Magyarországon. 1997-ben készítette első önálló szerzői anyagát Yellow címmel. Nem is kezdek bele, hogy milyen formációkban aktív, hiszen különböző felállásokban szól majd a játéka, illetve szerzeményei a mai műsorban. Elsőként a Captive Dreamers felvétele forog, Pollution a szerzemény címe.

Ez volt a Captive Dreamers-szel a Pollution. Továbbra is Hárs Viktor szerzeményeit halljuk, a Letter From You következik Hárs Viktor együttesével.

A Blacksmith's Workshop-pal hallottuk a Circle témát, Hárs Viktor szerzeményét. Most a Wedding Ghost következik. Peter Erskine dobol, és a Budapest Jazz Orchestra játszik.

Ez volt a Wedding Ghost, Hárs Viktor szerzeményei közül, Peter Erskine dobolt és a Budapest Jazz Orchestra felvételét hallottuk. Most a Kozma Orsi és a Tilia String Quartettel következzék a Soul Prince.

Ez volt a Soul Prince Hárs Viktor szerzeményei közül a Kozma Orsi és a Tilia String Quartettel. A Relax következik. Hárs Viktor énekel és gitározik, Cseke Gábor zongorán játszik, Dés András pedig ütőhangszereken.

Hárs Viktor, Cseke Gábor és Dés András előadásában szólt a Relax, Hárs Viktor szerzeményei közül. Az utolsó a The Fifth Seal, a Modern Art Orchestra művészeti vezetője, Fekete Kovács Kornél a felvételen.

0: Ez volt a The Fifth Seal. A Modern Art Orchestra művészeti vezetője Fekete Kovács Kornél volt. Mai összeállításunkban a 60 éves, bőgős, basszusgitáros Hárs Viktor szerzeményeiből válogattunk. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Az Old Dead Jazz végén búcsúzom. Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők pénteken és szombaton 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. 12 virágkocsi vonult végig Debrecen városán az 57. virágkarneválon. A kompozíciókat hazai és külföldi művészeti csoportok produkciói kísérték. A több százezer élő virágból készült alkotások között a Szent Koronát, Kincsemet és a Hortobágyi 9 lyukú hidat megjelenítő kocsi is szerepelt. Megdőlt a fővárosi meleg rekord, Újpesten 37,5 fokot mértek. Ez 1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos meleg rekord. Viharkárok miatt riasztották a tűzoltókat Komárom-Esztergom vármegyében. A katasztrófavédelem közlése szerint Tatabányán személygépkocsira és az útra dőlt két nagy fa, emellett a 13-as és a 117-es főútra is fák dőltek. Sok napsütésre számíthatunk, csak az északi és nyugati tájakon lesz felhős az ég, arrafelé több hullámban kialakulhatnak záporok, zivatarok, a szélzivatarok környezetében viharossá fokozódik, éjszaka 17-24, napközben 32-39 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihenthető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti önöket, remélve, hogy a következő 6 óra szép zenével örömet tudunk szerezni a hallgatóknak. Ma Katona Márta és Bozai László lesz segítségemre reggel 6-ig. Johann Christoph Petzel német barokk zeneszerző, trombitás és városi zeneigazgató volt. A 17. századi protestáns Németország egyik jelentős hangszeres komponistájaként tartják számon. Tanulmányait Lipcsében végezte, ahol a városi fúvó zenekar vezetője lett. A zenei pályafutását erősen befolyásolta a 30 éves háború. Német tánc szvitje szól a nocturno elején.

Johann Christoph Petzel német táncvittjét a kanadai fúvós együttes játszotta. A zeneszerző leghíresebb gyűjteménye toronyzenéket, illetve szabadtéri előadásra szánt műveket tartalmaz. Mozarttól következik az 500

Mozart 500-as kőhűjegyzékszámú variációját Simon Crawford Phillips játszotta. Mozart, Beethoven, általában a klasszikus szerzők nagyon kedvelték a variáció műfaját, hiszen a téma kitalálása mindig a legnehezebb, az adott dallamot feldíszíteni az már hálás feladat. Laudate pueri, ez már Chiara Margarita Cozzolani zeneművének címe.

Laudate pueri, Chiara Margarita Kozzolani nővér motettáját a Capella Artemisia szólaltatta meg. A zenetörténet sok női zeneszerzőt ismer, ennek ellenére elég kevés hölgy muzsikáját halljuk a hétköznapokon, Clara Schumann, Lili Boulanger talán a kivétel. Most hallgassuk meg Leopold Ebner bédul trióját.

Leopold Ebner Bédur trióját a zágrábi fúvós trió adta elő. Grieg Debussy szavaival élve, hóba csomagolt bombon. A maga idejében elképesztően népszerű volt a norvég komponista, aki nem szerette az intézményes életet, inkább a szabadságot választotta. Két lírikus darabját halljuk.

Este a hegyekben és a bölcsőnél. Grieg két lirikus darabját a CBC Vancouveri zenekara játszotta, vezényelt Mario Bernardi. Grieg rengeteg ilyen kis miniatűr zongora darabot írt, és ezeknek létezik zenekari változata is. Vivaldi F-dur koncertója következik.

Antonio Vivaldi F-dur koncertóját Mihály Schneider és a Kamerata Köln adta elő. A mű jegyzékszáma 442, ez az RV katalógus, ez a nemzetközileg is elfogadott hivatkozási rendszer, összeállítója Peter Rion, dán zenetudós. Most Dvorzsák E-dur vonószerenádja szól.

Dvorzsák opusz 22-es E-dur szerenádját játszotta a Lucerni Fesztivál vonó zenekara. A Stabat Mater sikere indított el egy nagy lavinát. Dvorzsák akkor levelezni kezdett Brahmssal, aki beajánlotta őt kiadójának, Franz Zimroknak. Chopin művével folytatjuk a Nocturnót, az F-moll fantáziát halljuk.

Chopin F-moll fantáziáját Jakob Kuslik játszotta. A fantázia balladákhoz áll a legközelebb, bár formájában különbözik tőlük, és nem jellemző rá a mesés fantasztikum hangulata, a kompozíció igencsak epikus hangvételű. Christoph Ernst Friedrich Weise 6. szimfóniája következik.

Christoph Ernst Friedrich Weise 6. szimfóniáját játszotta a Dán Rádió koncertzenekara, vezényelt Fischer Ádám. Weise egy dán zeneszerző volt, több operát, számos egyházi művet ért, és 1774-ben született, többet nem is nagyon tudok róla. Kedves hallgatóink, két óra van.